interaktív, közvetlen hangulatú műsor várta. Juhász Zoltán, a könyvtár igazgatója elmondta, hogy az irodalmi performance-t korábban a fővárosban is bemutatták. A rendhagyó esten a beszélgetés, a vers felolvasás és a zene egymást kiegészítve jelenik meg. Úgy fogalmazott, fontos, hogy a közönség bevonódjon, kérdezzen, megoszta gondolatait, mert az ilyen programok közelebb viszik az érdeklődőket a szerzőkhöz, az olvasáshoz és magához az irodalomhoz. A rendezvényre 4 kortárs alkotót hívtak meg, köztük Bukovenszki Nagy Esztert, aki elmondta, hogy az izmos nyelvű költők néhány éve egy alkotótáborban ismerkedtek meg, ahol gyorsan megtalálták a közös hangot. Hozzátette, zenés irodalmi estjék célja, hogy bevonják a közönséget, és megmutassák, hogy a kortárs költők elérhetőek, beszélgethetők, a mai művészet pedig érthető és befogadható. A produkció meghatározó szereplője Makó Ágnes, Tibi Orsolya és Lesító Csaba is. Lesító Csaba úgy fogalmazott, a magyar nyelvet azért tartják izmosnak, mert rendkívül sok lehetőség rejlik benne, amelyből alkotóként építkeznek. Az előadás 4 blokkra tagolódik, mindegyik részben elhangzik egy-egy vers tőlük, ezt egy dal követi, a program pedig egy közösen előadott verssel zárul. A békéscsabai járási ügyészség vádat emelt egy 56 éves érdi és egy 54 éves kecskeméti nő ellen, akik egy társkereső oldalon behálózták a 77 éves békéscsabai férfit, majd egy kitalált vámkezelési történettel 400 000 forint kölcsönt csaltak ki tőle. A pénzt azóta sem fizették vissza. Az ügyészség mindkét büntetett előéletű nő esetében végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta. A Békés vármegyei főügyészség közleménye szerint a vádemelés alapja az, hogy a nők tettesként egy idős korlátozottan felismerő képes sértett sérelmére követték el a csalást. A vádirat közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabását is indítványozza, valamint azt, hogy a bíróság érdemben bírálja el a sértett polgári jogi igényét és kötelezze a vádlottakat a kár megtérítésére. A dokumentum szerint a sértett 2025. októberében ismerkedett meg az idősebbik nővel egy társkereső oldalon, ahol a nő álnevet használt. A telefonbeszélgetések után a férfi meghívta őt Békéscsabára. A nő társával, aki keresztlányaként mutatott be, október 14-én érkezett meg hozzá, és még aznap együtt mentek el egy bevásárlóközpontba. A fiatalabbik nő folyamatosan telefonált, és valótlanul azt állította, hogy egy markológép vámkezelése miatt bajban van, mert nincs elég pénze. A másik nő arra kérte a sértettet, hogy adjon kölcsön, különben leveszik a munkagépet a kamionról. Ígéretet tett arra is, hogy a pénzt 2 napon belül visszafizetik, valós szándékuk azonban kizárólag a pénz megszerzésére irányult. A férfi egy automatából 400 000 forintot vett fel, azt táskájába tette, de az idősebbik nő kivette onnan és átadta társának. A sértett ezt nem ellenezte, mert bízott abban, hogy visszakapja a kölcsönt. A nők az éjszakát nála töltötték, majd másnap távoztak. A kár a mai napig nem térült meg.

0: A járművek rajongóit szombaton különleges program várta a Csabai rendezvénypajtában, ahol a családbarát sportautó találkozó kínált látványos verseket, bemutatókat és családi kikapcsolódási lehetőségeket. Pusztai Adrián, a rendezvénypajta marketing és PR ügyintézője elmondta, öröm számukra, hogy a helyszín egyre változatosabb eseményeknek adhat otthont. Úgy fogalmazott, céljuk a különböző érdeklődési köröket szolgáljanak ki, értéket teremtsenek a város számára és színvonalas kikapcsolódást kínáljanak a helyi és környékbeli lakosságnak. A résztvevők több versenyszámban is összemérhették tudásukat. A programban szerepelt two-step battle hangnyomásmérés, benzines és dízel kategóriában, kerékcsereverseny, valamint női és férfi felnik kitartó verseny. Szilágyi Csaba, a rendezvényt szervező Night Driver Club média felelőse kiemelte, ez a közösség második nagy rendezvénye, amelynek egyik legfontosabb célja az autós és motoros társadalom összekovácsolása. Elmondta, hogy a célközönségük a fiataloktól az idősebb korosztályig terjed, és szeretnék, ha minél többen megismernék munkájukat, amelyben a jótékonykodás is hangsúlyos szerepet kap. Úgy fogalmazott, számukra a közösségépítés a legfontosabb, és ez az első alkalom, amikor megpróbálják közelebb hozni egymáshoz a motoros és autós közösségeket. Hozzátette, hogy a találkozó lényege nem a versenyzés, hanem az, hogy bárki bemutathassa járművét márkától és teljesítménytől függetlenül, miközben a résztvevők és látogatók jó hangulatban tölthetik együtt az időt. A családi programok is helyet kaptak, arcfestés, csillámtetoválás, ugrálóvár, valamint egy kisebb kézműves vásár is várta a látogatókat. A kivitelező tájékoztatása szerint zavartalanul és az ütemtervnek megfelelően zajlanak a munkálatok a dobozúti kerékpárút felújításán. A lakosság konstruktívan áll a beruházáshoz, így a jelenlegi állás alapján tartható az október végére kitűzött határidő. Duna Vilmos, a Galéria Invest út és közműépítési ágazati vezető elmondta, a lakosok részéről nem tapasztaltak fennakadást, a felmerülő jelzéseket és kéréseket pedig igyekeznek azonnal kezelni. A munkálatok jelenlegi állásáról úgy fogalmaz, hogy a beruházás során eddig nem merült fel hátráltató tényező, és a jelentős hőség ellenére is mindent megtesznek a folyamatos munkavégzésért. A kivitelező szerint ahhoz október 31-i határidőt tartható, így az ősz végére egy biztonságosabb, megújult kerékpáros szakaszt vehetnek birtokba a biciklisek. Évek óta visszatérő téma a Gyulai út és a Körtesor forgalmas Békéscsabai csomópontjának problémája, ahol időnként jelentős torlódások alakulnak ki. A városban korábban 4 lehetséges megoldást vizsgáltak, és az önkormányzat már döntött is, hogy melyik mellett teszi le a voksát. Varga Tamás alpolgármester, lencsési önkormányzati képviselő ismertette, hogy milyen fejlesztést terveznek, és mikor valósulhat meg a beruházás. A Gyulai út állami, a Körtesor pedig önkormányzati tulajdonban van. A Körtesor, a lencsési lakótelep, a keleti kertek és a Gyulai út között teremt kapcsolatot, így több ezer békéscsabait érint, hogy a csomópontnál gyakran torlódás alakul ki. A közelben megnyílt üzletközpont tovább növeli a forgalmi terhelést. A probléma forrása, hogy a Körtesorról egy sávból lehet balra és jobbra kanyarodni, a balra kanyarodók pedig az elsőbségadás miatt sokszor feltartják a jobbra kanyarodókat is. Korábban több megoldási javaslat is született, és egy bizottság ülésén azt is ismertették, hogy ezek milyen költséggel járnak. A Magyar Közút korábban jelezte, forgalom nem indokolt, mert a Körtesor terhelése jóval kisebb a Gyulai útjénál. A közútkezelő a jármű osztályzó sáv kialakítását támogatta, amely külön balra és jobbra kanyarodó sávot jelentene. Ehhez a Körtesor burkolatának szélesítésére, valamint a közvilágítás és a közműhálózat átalakítására is szükség lehet. A beruházás költségeit az önkormányzatnak kell biztosítania. A Város Üzemeltetési Fejlesztési és Zöld Bizottság ülésén előrelépés történt, lezárták a beszerzési eljárást is, megbízták a legjobb ajánlatot adó békéscsabai mérnöki irodát a sáv szélesítés terveinek elkészítésével. A fejleményt Szarvas Péter polgármester is megosztotta Facebook oldalán, hangsúlyozva, hogy a cél a csomópont áteresztő képességének javítása és a közlekedés biztonságosabbá tétele. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
0: Birka tetemet dobtak a menhely kapuja elé, fertőzés veszélyre figyelmeztetnek az állatvédők. 10 éve térnek vissza a csellisták, jubilami gordonka kurzust tartottak Békés Csabán. Drogterjesztő hálózatot számoltak fel, Békéstől Jászig. Eltiltva, ittasan, jogosítvány nélkül csapodott kerítésnek egy fiatal motoros Csanádapácán. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai állatvédők felháborodott bejegyzésben számoltak be arról, hogy ismeretlenek egy elhullott birka tetemet helyeztek el éjszaka a menhely kapuja előtt. A tetem füléből kitépték a krotáliát, hogy ne lehessen beazonosítani az állatot, és így elkerüljék az önkormányzati tetem leadási díj megfizetését. A menhely szerint a felelőtlen és illegális cselekmény súlyos fertőzés veszélyt jelent a területen élő állatokra, és tovább nehezíti a dolgozók amúgy is túlterhelt munkáját. A szervezet közösségi oldalán azt írták, a dolgozók reggel arra érkeztek, hogy egy nagy testű birka teteme hever a kapu előtt. A krotália hiánya miatt az állat eredete nem állapítható meg. A bejegyzés szerint az elkövető nyitvatartási időn kívül tette le a tetemet, ráadásul a tetem tároló már nem a menhely területén van, így a dolgozóknak kellene megoldani a szállítást megfelelő eszközök nélkül. A menhely hangsúlyozta, hogy az elhullott állatok leadása az önkormányzat felé díjköteles, nem véletlenül fizetnek érte mások is. A tetem illegális lerakása nem csak a dolgozók munkáját nehezíti, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelent, hiszen nem tudni, hogy milyen betegség miatt pusztult el az állat, és a menhelyen beteg és egészséges állatok egyaránt élnek. Az állatvédők jelzést tettek a Békés Csabai önkormányzat felé, és kérik a lakosságot, hogy ne veszélyeztessék a menhely működését ilyen felelőtlen cselekedetekkel. A Békés Csabai Bartók Béla művészeti szakgimnáziumban idén 10. alkalommal rendezték meg a jubileumi gordonka kurzust és hangversenyt. A korábbi növendékek és a jelenlegi diákok közösen kamarazenéltek, fejlesztették tudásukat, majd délután koncertet adtak a Csakstégen. 10 évvel ezelőtt született meg az ötlet, hogy Békés Csabáról elindult, ma már sikeres pályát futó csellistákat visszahívják egy közös kurzusra és hangversenyre. A kezdeményezés azóta hagyománnyá vált, és idén már a jubileumi 10. alkalmat ünnepel. Juhász Edit, a szakgimnázium gordonka művésztanára és a kurzus szervezője elmondta, 10 éve érezte először, hogy érdemes lenne összegyűjteni egykori növendékeit, és egy szép hangversenyen újra együtt muzsikálni velük. Hozzátette, hogy a jelenlegi diákokkal is közösen dolgoznak, és számára mindig fontos volt, hogy nem csak zenészeket, hanem embereket neveljen. Büszke arra, hogy volt tanítványai, ma már magas szakmai szinten dolgoznak, akadt közöttük a Nemzeti Filharmonikusok csellistája, valamint neves zenei iskolák és szakgimnáziumok oktatói is. A kurzuson reggeltől estig kamarazenéltek, délután pedig a jelenlegi növendékek is csatlakoztak a munkához. A jubileumi koncertre közönségbarát, ismert komoly zenei művekkel készültek, barokk darabok mellett felhangzott Csajkovszki diótörőjének 6 csellóra készült átirata is. A visszatérő csellisták szinte családi eseményként tekintenek a csabai találkozóra. Pető Áron, a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának uradó oktatója úgy fogalmaz, 10 éve járnak vissza a saját kis családjukkal, hogy koncertet adjanak és kurzust tartsanak a gyerekeknek. Mint mondta, nagyon összetartó csapat az övék, szakmailag is, lelkileg is egy hullámhosszon vannak. A többnapos felkészülés során a fiatalabb növendékek örömmel építették be a tapasztaltabb zenészektől kapott útmutatásokat, így a közös munka egyszerre jelentett szakmai fejlődést és örömteli találkozást a csellisták közösségének.

A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság vizsgálói 10 terjesztőt és 9 fogyasztót azonosítottak abban a kiterjedt ügyben, amely a Békéstől Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéig érő drogterjesztő hálózatot tárt fel. A nyomozás során kokaint, kristályt, különféle tablettákat foglaltak le, 2 autót pedig elkoboztak, mert tiltott szerek szállítására használták őket. A rendőrség közlése szerint kábítószerkereskedelem büntet megalapozott gyanúja miatt 10 ember ellen javasolnak vádemelést, közülük 4-en tavaly november óta letartóztatásban vannak. A nyomozás egy olyan kapcsolati hálót rajzolt ki, amelyben a dílerek egymást segítve, egymás között is adták-vették a tiltott szereket a vásárlók igényeihez igazodva. A felderítés egy békéscsabai vállalkozónál indult, aki az alaptevékenysége mellett drogértékesítéssel foglalkozott, és ebbe 2 munkatársát is bevonta. A kristályt rendszerint egy mezőberényi apától és fiától szerezték be, amelyből maguk is fogyasztottak. Az egyik alkalmazott nővére később megismerkedett egy jászberényi férfival, így a hálózat újabb szereplőkkel bővült. A nő élettársa szintén terjesztette a drogot, beszerzési forrása pedig egy jászberényi ismerős volt, aki a fiával és egy jászteleki társával működtette a bűnös üzletet. Főként kokaint juttattak piacra, de tablettákat is árultak. A békéscsabai és jászberényi dílerek egymás között is kereskedtek, a nő volt a kapocs a 2 csoport között. A nyomozók a nő és az egyik jászberényi férfi autóját lefoglalták, mert a járműveket drogszállításra használták. Annál a férfinél, akitől a nő élettársa vásárolt, tavaly novemberben 90 g kokaint találtak, amelynek értéke meghaladta a 3 millió forintot. A gyanúsítottakat a Körös Közterületi Támogató Alosztály rendőreivel együtt fogták el. A vizsgálati osztály az ügyiratait augusztus 13-án vádemelési javaslattal továbbította a Békés vármegyei főügyészség felé. Megkezdték a nagy mennyiségben elszaporodott hínár és békkalencse eltávolítását Szarvas Békés Szentandrási holták torkolati szakaszán. A beavatkozásra azért van szükség, mert a vízben mért alacsony oldott oxigén szint már a vízminőség romlását kockáztatja. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a vevő munkacsoportja, a torkolati szelvénnél végzett vizsgálatok során állapította meg, hogy a víz oxigén tartalma a kritikus szintre csökkent. Emiatt indult el a mintegy 4,5 hektáros területen a hínár és a békkalencse eltávolítása. A munkát trukszor munkagéppel végzik napi 12 órában, várhatóan 5 napon át. A torkolatnál egy gépi gereb is segíti a víz szabadabb áramlását. A kővízi közölte, hogy a tervezett munkavégzésről folyamatosan egyeztetnek a Körösmaros Nemzeti Park szakembereivel. A természetvédelmi szempontokat kiemelten kezelik, és a vonatkozó előírásokat maradéktalanul betartják. A Békés vármegyei főügyészség vádirata alapján 90 nap elzárásra és 4 év járművezetéstől eltiltásra ítélte az Orosházi Járásbíróság azt a 19 éves csanádapácai férfit, aki 2 hatályos eltiltás és jogosítvány nélkül ittasan kötött el ismerőse motorját, majd lassítás nélkül egy kerítésnek hajtott. A főügyészség közleménye szerint a fiatal korábban már 2 alkalommal is kapott eltiltást, még 2024 novemberében jármű önkényes elvétele és más bűncselekmény miatt 2 évre, tavaly szeptemberben pedig eltiltás hatálya alatti vezetés és további ügyek miatt 3 évre tiltották el a járművezetéstől. Ennek ellenére idén januárban ismét motorra ült. A férfi előzőleg egy csanádapácai kocsmában alkoholt fogyasztott, majd átment egy másik szórakozó helyre, ahol barátaival találkozott. Egyik ismerőse mutatta neki meg a motorját, és

0: 90 nap elzárás és 4 év eltiltás az újabb büntetése.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgató lesz, aki létrehozta Békés Csaba első művészeti képzését. A Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium iparművészeti tagozatának jogelőd intézményét létrehozva a ruhaipar igényeire szabott, magas szakmai színvonalú művészet oktatást honosított meg Békés Csabán. Emellett fizika-kémia szakos tanárként pallírozta diákjai tudását, miközben filozófiai, szociológiai témájú doktori értekezést is írt. Több könyvet és publikációt jelentetett meg, mint Szent Györgyi Albert életének és pedagógiai módszerének kutatója. Beszélgetésünkben izgalmas részletek és érdekességek hangzanak el a Nobel-díjas magyar-amerikai orvos-biokémikusról, bemutatjuk a C-vitamin felfedezőjét, mint embert, mint az emberiség jövőjéért aggódó humanistát, de szó lesz Szent Györgyi Albert legnagyobb szakmai elismerés utáni életéről és a tudományos és közéleti tevékenységéről is. Tartsanak velünk!
1: Magyar úra!

0: és még több.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai vendégem Békés Csaba meghatározó középiskolájának, pontosan annak jogelődjének volt az igazgatója, aki közismerten kutatja és ápolja jeles tudósunk, Szent Györgyi Albert életét. Köszöntöm a stúdióban dr. Szemenyei Sándort, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium jogelődje, a Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola és Kollégium nyugalmazott igazgatóját. Köszöntelek, és köszönöm szépen, kedves anya, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Örömmel tettem, mert a Szent Györgyi Albert egy olyan példakép az életemben, pályámon, hogy mindenkor szívesen beszélek róla.
1: Fizika-kémia szakon végeztél, illetve filozófiát is tanultál az egyetemen. Általad jött létre Békés Csaba első művészeti iskolája, hiszen adaptívan a ruhaipar igényeihez kapcsolódó iparművészeti képzés jött létre az irányításoddal, melyet a vezetésed alatt grafikával is kibővített az iskola. A hallgatóknak elárulhatjuk, hogy mi művészeti programokon ismerkedtünk meg évekkel ezelőtt. A Csaba Gyöngye Kulturális Központban számos kiállításon találkoztunk, hiszen lelkes művészetpártoló vagy. A kedves feleségeddel együtt rendszeresen jártok kiállításokra, megnyitókra, és a Szegya kiállításaid is nyomon követitek. Hogyan jött a tudomány és a művészet, a reális, a humán műveltség az életedbe? Mikor döntöttél arról, hogy a fizika és a kémia mellett a filozófiával is foglalkozni szeretnél, mi ennek a története?
2: Igen, hát ugye sokszor egy különös párosítás, hogy a természet, tudomány, művészet, hogy kapcsolódik össze, bár ha Szent Györgyire utalnék, akkor ő azt mondta, hogy voltak éppen minden természet tudósban van egy kis költő, van egy kis filozófus. Most félreértés ne essék, én nem magam szeretném hasonlítani ehhez, de végül is ebben van valami, főleg akkor, ha általános iskolában, középiskolában megalapozódik egy olyan művészet iránti fogékonyság, szeretet, ami az egész életutunkat végig kíséri. Nos, hát nálam ez volt, hogy művészettörténetet tanultam a gimnáziumban, és ez nagyon mély nyomokat hagyott a lelkemben, az érdeklődési körömben, és tulajdonképpen a művészethez való viszonyulásomat meghatározta. Aztán jött az egyetem, a kémia-fizika szakra jelentkeztem, mert volt érdeklődésem már gimnáziumban is a fizika, de jobbára a kémia iránt, és ezt a szakot választottam. Ez egy nagyon érdekes szakterület, erről nem akarok részletében beszélni, de az életemet abban a viszonylatban határozta meg, hogy épp a nyugdíjas éveket élve jöttem rá arra, hogy hát bizony az a tárgyi tudás, az a hallatlan nagy érdekes adatrendszer, amivel az egyetemen a kémia-fizika tudományának rejtelmeivel behatoltam, abból bizony alig-alig maradt meg valami konkrétan feladatmegoldásban és a többi. Viszont az egész életfilozófiámat, az életszemléletemet végleg meghatározta az a gondolkodási mód, amely ráirányította figyelmemet, érdeklődésemet a természet csodálatos világára, azokra a törvényekre, amelyek áthatják a vagy világmindenséget. De ahogy Szent György is mondta, ezek a nagy-nagy törvényszerűségek nem érnek véget a bőrünknél, hanem a mi szervezetünkben, az egész emberi rendszerben ott található az a törvényszerűség, amely egyben azt is jelenti, hogy a világ mindenségben nem önkény uralkodik, hanem nagy törvények határozzák meg. Na most ebből talán kitűnik, hogy elvezet ez a gondolat ahhoz, hogy a filozófiával nagy szeretettel foglalkoztam, hisz úton útfélen, hogy úgy mondjam, belebotlottam az elméleteknek ebbe a rendszerébe, és Szegeden még filozófia órákat látogattam, könyveket olvasgattam, de Isten igazából, mikor Békés Csabára kerültem, akkor ragadott magával a filozófia, és akkor mélyedtem el a filozófiai törvényszerűségekbe, és ez aztán elvezetett oda, hogy doktori disszertációt is írtam. Nem kimondottam filozófiai témából, de voltak éppen ezer szállal kötődött a művészethez, a természettudományhoz, amit írtam, hisz az emberrel foglalkozott. A családeszmény kutatás volt a lényege, 14 és 24 éves fiatalok családeszményének alakulása. Nos, hát ebből írtam tulajdonképpen családszociológiából a doktorimat, de nagyon sok szállal kapcsolódott, mint említettem, a filozófiához. Úgy sokat gondolkodott, hogy miért kellett nekem a filozófiával még azon túl is, hogy a hobbi korlátain túl is foglalkozni, és aztán rájöttem, hogy a 2000-es években a főiskolán felkértek arra, hogy oktassak etikát, aztán politológiát. Na, itt összetalálkozott csodálatosan, lélekemelően, szellememet emelően az a adottság, az a lehetőség, hogy végre elmélyedhettem valóban a filozófia csodálatos világában. Tehát így jött össze, és utána akkor már megalakult a Békés Csabai Művészeti Iskola, azzal kezdtük. Ez is nagy örömöm volt, hogy remek kollégákkal tudtam együttműködni, és tényleg egy alapjait raktuk le a művészeti képzésnek itt Békés Csabán. És ott már akkor tulajdonképpen a kémia-fizika, a filozófia és a művészetnek egy szintézise jelent meg a pályámon.
1: És ez rendkívül izgalmas, hiszen minél többet és minél több területről ismerhetnek meg a diákok, annál gazdagabbá válik a személyiségük, és annál jobban eligazodnak aztán később az életben. 2005. augusztus 1-én alakult meg a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium, mely ma a Technikum és Kollégium néven ismert. Mi alapján döntöttetek a névadásról, és mióta kutatott Szent Györgyi Albert életét?
2: Igen, a kérdésre adott válasz az összefüggő válasz. 2005-ben megszűnik tulajdonképpen a ruhaipari és iparművészeti szakközépiskola. A Szent Györgyi Albert nevet, ez a hármas is, három intézmény vette föl, az egészségügyi, a mi régi iskolánk és az akkori Tevan gimnázium és szakközépiskola. Ennek a névnek a kitalálásában a Tevan iskola gimnáziumnak a tantestülete vett részt, nagyon bölcsen tette. És amikor az a három iskola, ahol a művészet egyesült tulajdonképpen az egészségüggyel, és részben a gimnázium, mint ugye a középiskoláknak a ismeretanyagának egy felsőbb szintjét közvetítő intézmény, akkor ennél méltóbb nevet talán nem is találhatott volna az akkori tantestület, hisz Szent Györgyiben éppen ez a komplexitás, az egész személyiségét ez hatotta át, hogy a világot nagyon komplexen, a művészet szempontjából, a filozófia, a tudomány szempontjából rakta össze és építette. Na most én már akkor, mikor az egyesülés vagy az integráció létrejött, akkor már a nyugdíjas lét rejtelmeibe fordultam, viszont nagyon örülök annak, hogy a új vezetés azt a feladatot bízta rám, hogy a Szent Györgyi nevet készülve egy évre esedékes névadóra, hogy én göngyölítsem fel azokat az információkat, amelyek mondjuk a Szent Györgyi névhez kapcsolódnak, és hát nagyon jó lesz az iskoláknak a közös nevének az indoklására. Na hát akkor indult el mindenképpen a feladat kapcsán a Szent Györgyi Alberttal való foglalkozás. Hát ugye ez nagyon nehéz úgy megismerni egy embert, hogy nem ismerik konkrétan, mert már sajnos nem élt akkor. Így akkor mi marad a kalandozónak, a személyiségkutatásban résztvevőnek? Maradt a irodalom, maradt a tudománnyal kapcsolatos ismeretanyag közlése, de maradt még egy olyan szál is, ami aztán fölgöngyölődött menet közben, az élő rokonokkal való kapcsolatfelvétel. Nekem ez egy nagyon nagy élményem volt, és az ember ismeretnek egy olyan területére, rendszerébe jutottam, ami egy életre meghatározó élményt adott, például a unokával, a Dávid Polit unokával, ez volt Szent Györgyének a legkedvesebb unokája, ezzel interneten sikerült felvennem a kapcsolatot, és amikor a iskola ünnepség volt, én azt kértem tőle, hogy legyen olyan kedves, írjon le valami visszaemlékezést a nagypapáról. És elküldte gyönyörű stílusban, mintha a nagyapa írta volna. Tehát rajongás, a tisztelet, a tudás, az ember szeretet tükröződött ebbe a gyönyörű írásba.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, akitől megtudhatjuk, kik segítették a szentgyörgyi kutatásban, hogyan vélekedett a Nobel-díjas kutató az erkölcsről, békéről, illetve a földön dúló háborúkról.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: A másik ismereti személy volt nekem a Szentgyörgyi András professzor úr, aki Magyar Tudományos Akadémiának 90 után tagja lett. Ő is hasonlóképpen foglalkozott a biológia tudományjal, kutatással. Vele interneten konzultáltunk. Nagyon-nagyon érdekes információkat adott Szentgyörgyi életéről, munkásságáról. És hát nem utolsó sorban a Szegedi Egyetemmel, szegény Márton József professzorral is fölvettem a kapcsolatot, aki a Szegedi Egyetemi Könyvtárnak a igazgatóhelyettese volt. Jobb szó hiány, azért mondtam, hogy szegény, ugye meghalt nem sokkal a iskola névadójának ünneplése után, de nagyon-nagyon bölcs ember volt, és imádta, szerette Szentgyörgyi Albertet. Nos, ez a forrása volt voltaképpen a szentgyörgyi kutatásnak, ez volt a kiinduló pontja, és azért hozzáteszem, hogy egy közelebbi időben még élt a Zeisel Endre professzor, ő is nagyon nagy segítséget adott a kutatáshoz. Ezek olyan élmények voltak, hogy nagyon nagy örömmel kutattam, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy kaland volt egy ember egy személyiség megismerésében, és én úgy rögzítettem magamban, hogy sikerült megismernem egy embert. Nyilván a magam szubjektivitását ezt nem tagadható el a emberismeret folyamatában és a feltárásában az életrajznak, de feledhetetlen volt, és nagyon örülök, hogy a sorstól megkaptam ezt a lehetőséget, hogy megismerkedjem Szentgyörgyi Albert életével.
3: Véleményed szerint mit üzenne a mának Szentgyörgyi, hogyha megtehetné? Mit mondana a fiataloknak? Itt külön kitérnék az Őrült Majom című könyvére, amelyben a háborúkról rendkívül megdöbbentő és sokkoló gondolatokat osztott meg, illetve hát arról értekezett, hogy minél fejlettebbek vagyunk, és technikailag minél jobban lehetőségünk lenne egy jobb, átfogó, a bolygó egésze számára élhetőbb élet kialakítására, annál inkább növekednek a különböző fegyveres konfliktusok, zavargások és háború. Tehát úgy tűnik, hogy az ember valóban egy őrült majom, amely magát pusztítja, még akkor is, hogyha nem egyedileg teszi, de a társadalmak szintjén abszolút ez a tendencia látható. Mi a véleményed, illetve mit gondolsz erről?
2: Hát nagyon frappánsan összefoglaltad tulajdonképpen az ő szellemiségének az alapjait, mert ha megkérdezünk embereket, akkor általában az a válasz, hogy a Szentgyörgyi a C-vitamin. De nagyon kevesen érdeklődnek az egyéb írása iránt, nem azért, mert nem érdekli őket, hanem valahogy ezzel úgy meg is nyugodtunk, hogy C-vitamin, Nobel-díjas, egyetlen Nobel-díjas, és akkor ez úgy elringattuk magunkat ebben a büszkeségben, hogy van egy Nobel-díjasunk. Na most nekem is csak úgy adódott meg, én körülbelül ennyit tudtam. Na most mondom így, nem nagy képviselőként, hogy a kutatások, illetve a személyiség, az életrajz, az életpálya, abban való elmerülésem során gondolkozott ki, hogy Szentgyörgyi Albert nagyon összetett személyiség volt. Nagyon frappánsan fogalmaznak a tudós társai. Például nekem nagyon tetszett az, hogy az egyik angol kutató úgy fogalmazott egy ünnepi alkalommal, hogy Szentgyörgyi Albert tudós volt és humanista, páratlan és feledhetetlen. Ebben megint minden benne van. A tudósok az, hogy a filozófiával foglalkoznak, az, hogy az erkölcsel, nem új dolog, hisz Szentgyörgyi is ezen a vonalon nevelkedett. De foglalkoztak a tudósok, ahogy érezték, hogy baj van, hogy gyülekezik a felhő, amely elborítja Európa fénylő egét hamarosan, már a Nobel-díj kiosztásánál is. Minden Nobel-díjas pohár köszöntőjében, a vacsorákon, az előadásaiban arról beszélt, hogy a legfontosabb az emberi életben, hogy a jó akarat legyen, az együttműködés, a szolidaritás. Nem véletlen, 37-et írunk, amikor megkapja a Nobel-díjat. 37-ben már a fasizmus förtelmes ideológiája terjedt, sőt már ugye a náci párt mozgolódásai és kihatásai fokán fertőződött a lélek Európában. Na most ehhez csatlakozott Szentgyörgyi Albert, ez a ellentámadáshoz, és nem véletlen, hogy 1938-ban, egy évvel a Nobel-díj átadása után írja meg egyik csodálatos könyvét, az élet és a béke erkölcstana. 38-ban Belgiumban francia nyelven adják ki. Na most ennek minden írását nyugodt szívvel ajánlanám a ma élő politikusoknak, közéleti személyeknek és egyéni embereknek is, egyéni létet folytató nem közéleti embereknek is, hisz minden szava, minden eszmefuttatása egyszerűen csodálattal tölti el az embert, és az aktualitást is jelöli, hogy mennyire aktuális még ma is a béke és a háború kérdése. Ez nem csak 38-ban, ez azt is mutatja, hogy mikor Amerikába ment ki 1960-as, 70-es években, jelenik meg egy másik munkája, az Őrült majom, amely még komplexebben, határozottan fejti ki az emberi lét és a háborúnak az összefüggését, és megmondja, hogy a háború az emberi létből fakad. Abból fakad, hogy az ember önző lény, hogy az ember élni és élni akar, ami minden természeti lénynek, egyednek alapvető kérdése. Ebből fakad az önzőség az embernek, és ez vezet el oda, hogy gyilkolni is képes, ha a helyzet úgy hozza. Erről majd érdemes lesz beszélni, hogy ez a vonulat mit jelent, de hogy még mit üzen Szent György. Szent György fogalmazta meg több írásában, hogy mindenhez közen van, ami az élettel kapcsolatos, és mennyire következetes volt ebben is, hisz köze volt az élethez, mint tudósnak, hisz egész életében azt mutatta, hogy mi voltak éppen az élet. És ezt megint az ő megszokott rendjében, az ő rendszer szemléletében dolgozza föl, hogy megvan az életnek az alapja, az oxidációs folyamatok, az élethez energia kell a sejteknek, ez az oxidáció, és így jutott el a C-vitamin felfedezés, ami nem azért kapta a Nobel-díjat, nyilvánvalóan, hanem azért a kutatásért, amely az oxidációs folyamatokat, voltak éppen az élet alapjából indul ki, és arra kap, vagy szerzett magyarázatot.
3: Tehát
2: és
3: a biológiai égés folyamatának a biológiai égés kutatása.
2: Pontosan így van, és a másik az volt, hogy miután befejezte a Nobel-díj után ezt a kérdést, akkor tovább lépett.
3: Mivel foglalkozott Szent Györgyi Albert a Nobel-díj elnyerése után? Milyen további kutatásokkal állt az emberiség szolgálatába? Rövid szünet után megtudhatják a dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval folytatott beszélgetésünkről.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Este az izomkutatásnál. Ugye, amiért Nobel-díjat kapott, az az égési folyamat, az élet keletkezéséhez szükséges energiaelőállítás, az izom pedig a fölhasználója ennek az energiának. Mi több, amikor kimegy Amerikába, folytatva még részben ezt a izomkutatást, a rákkutatással foglalkozik. Az már azért teszi túl azon a szerencsétlen balsors jelenségen, hogy a legjobban szeretett felesége rákban hal meg, sőt, egyetlen lánya, Nelly, szintén néhány évvel később rákbetegségben hal meg. Nyilván ez is közrejátszott ahhoz, hogy a rákkutatással foglalkozott, de őt az izgatta, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez a szervezet, az élővilág egyszerűen elkezd olyan dolgokat produkálni, ami tévútra vezet, sőt, tönkreteszi a szervezetet. És így jutott el a rákutatáshoz, alapjait megteremtette. Nyilván azóta modernebb eszközökkel kutatják, de ő kimondta azt, hogy nem a lomha fehérje molekulákban kell, azok vezetőképességében kell keresni a rák problémáját, hanem az elektronokkal, amelyek mozgékonyak, és ilyenkor jött rá arra, hogy voltak éppen mi is a rák kifejlődésének lényege. És akkor a következő, ami még foglalkoztatta a nevelés kérdése. Nagyon különös. 1928-ban írja alá Szent Györgyi azt a szerződést Krebersberg Kunóval,
3: az oktatási miniszternek,
2: aki nagy-nagy szeretettel hazahívja Szent Györgyit. Éppen Angliában, az Angliai Egyetemen dolgozott, és már akkor a kémia tudományok doktora is volt, hisz ott már nagyon közel állt ahhoz a molekulához, amely a C-vitaminnal kapcsolatos, és akkor építették ugyanis ki azt a tudományos rendszert, amely büszkesége lett Magyarországnak. Szeged szerencsére valami oknál fogva a pestiek nem akarták azokat a beruházásokat végrehajtani, amelynek mint objektumokon, mint intézményeken fölépíthetett volna a kutatás, szegediek vállalták. Nos, tehát aláírja a szerződést, viszont azzal a feltétellel azt kérte Klebersberg Kunótól, hogy engedje már meg, hogy csak később töltse be a vezetői posztját, mert Angliában még egy nagyon fontos kutatásban vesz részt, és még körülbelül két év.

0: kell ahhoz, hogy ezt befejezze. Minden további nélkül megkapta, és így 30-ba tért haza Szent Györgyi Albert, és addigra már nagyjából egészében a Dóm téri objektum már felépült, és megkapta az irodáját, megkapta azt a tervet, ahol pont a Dóm térre írott, ennek van külön története még. És voltak éppen, az is érdekes, hogy 1930-ban volt egy nagy testnevelési konferencia Magyarországon, és erre felkérés kapott Szent Györgyi, mondván, hogy ismeri az angol száz világ testneveléssel, életvitellel kapcsolatos elveit, hogy tartson előadást. Na itt egy olyan fantasztikus előadást tartott, aminek megállapításai, és ugye ezt kérdezte Gyuri, hogy mi ez, ez a nevelési kongresszus vagy testnevelési értekezletnek minden szava ráillik a magyar oktatásra, annak hiányosságára és azokra a feladatokra, amelyet az ifjúság, ergo a jövő nevében végig kellett volna, meg kellene ma is használni. Tehát a legaktuálisabb kitétel az ő szellemi életének, tanácsainak az ifjúság nevelésével kapcsolatos tételek voltak.
1: Nagyon ismert volt arról is, hogy rendszeresen sportolt, még idősebb korában is. Valószínűleg a hosszú életének is lehetett azért ehhez köze, illetve az általa felfedezett és mindenki által ismert C-vitamin, illetve aszkorbinsav árusításával kapcsolatban azt tartotta, hogy úgy kellene árulni, mint a boltokban a cukrot meg a lisztet, tehát kilós kiszerelésben, mert hogy nagy mennyiségben szükséges az emberi szervezet számára. Egyes kutatások ezt ma már nem teljesen tartják, tehát van, aki ezt már megkérdőjelezi, hogy olvastam olyat, hogy kromoszómatöréseket okoz nagy mennyiségben a C-vitamin. Igen, tehát tudjuk, hogy vannak ilyenek, viszont élete végéig 4-7 gram C-vitamint fogyasztott, és az özvegye, ugye a második felesége, Marsa Szent Györgyi, nem olyan régen adott egy interjút, amelyben azt mondta, hogy tartja a férjének a testmozgással, illetve a C-vitaminnal kapcsolatos intelmeit, tehát rendszeresen sportol, és napi 4 gram C-vitamint szed. Tehát természetesen ugye mi nem vagyunk orvosok, és ugye ez semmiképpen sem egy ajánlás, de hát ugye ahhoz képest, hogy az Egészségügyi Világszervezet által mi az ajánlott C-vitamin mennyiség, ahhoz képest ugye ez egy rendkívül nagy mennyiség, illetve mondjuk azért ma már az orvos tudomány is javalja bizonyos betegségeknél, megelőzésnél, akár mondjuk az immunrendszer erősítés, látásjavítás, tehát mondjuk egy ilyen 1000 mg-okat azért ma már minden további nélkül szoktak ajánlani, de azért mégsem 4000 mg, azért erre mindenki felsziszeg még ma is. Szent Györgyi orvosként a Semmelweis Egyetem jogelődjén a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karán diplomázott, és ahogy említetted is, a Nobel-díjhoz vezető kutatásait részben Szegeden végezte, majd miután Nobel-díjas lett, akkor sem hagyta abba a tevékeny munkát, sőt, talán még intenzívebb fokozatra kapcsolt. A fiatal kollégái például a Magyar Tudományos Akadémián is ódákat zengtek arról, hogy a professzor úrnak milyen teherbírása volt még idős korában is. Miután Nobel-díjas lett, további kutatásokat végzett, és Magyarországon is. Tehát 1945-től ő lett a, ugye megint csak azt mondom, hogy a Semmelweis Egyetemnek a jogelődjén, tehát ugye a budapesti orvosi karon az élet és kórvegytani tanszéknek a tanszékvezetője, és abban a két évben, amit ugye itt eltöltött az emigrálásáig, teljesen újjászervezte, létrehozta a Biokémiai Intézetet, amely ma az Orvosi Biokémiai Intézet. Vajon ehhez csak egy Nobel-díjasnak van, vagy volt lehetősége, vagy pusztán a tudományos kutatásai alapján, ha mondjuk nem lett volna Nobel-díjas, vajon akkor is megkapta-e volna ezeket a lehetőségeket? Illetve még az a kérdés is felmerül, hogyha a Szovjetunió térhódítása nem következik be, és mondjuk nem csak két évet maradt volna, mert aztán utána rövid időn belül választott hazájában az Amerikai Egyesült Államokban kötött ki, és ott folytatott életét és kutatásait. Tehát mit hozott volna, mit hozhatott volna még Magyarországnak pluszban Szent Györgyi Albert akkor, hogyha gyakorlatilag a politika nem űzi el?
0: Hát ez nagyon jó felvetés. az életpályának egy nagyon fontos szakasza, úgy 38-39-től 47-ig, amit Magyarországon töltött el. Nos, ez nagyon kalandos út voltám, sok nehézséggel a tudományos pályán is, de a közéleti tevékenységben. Ugye említettem az előzőekben, hogy egyik tudóstársa azt mondta, hogy tudós volt és humanista. De ezen túl a humanizmushoz, az ember szeretethez, az emberrel való foglalkozáshoz a politikai tevékenység is hozzátartozott, mert ő nem csak beszélt arról, hogy magyar vagyok, hanem tett is a magyar hazáért. Tehát ez egy nagyon lényeges megállapítás. Az ő lényéből, erkölcsi tartásából ez következett. Említetted a Budapesti Egyetemet. Jó kérdés, az biztos, ugye nem tudjuk, hogy mi lett volna, de az biztos, hogy már a 30-as évek végén, 32 körül már egyszer fölterjesztették őt Nobel-díjra, mint ez már ugye 50 év után már nyilvánosult. De ott valaki, hát szóval nem támogatta. Na, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy kezdetben a pesti professzori kar nem túlságosan örült Szent Györgyinek. Tudnék, egy angol száz lezserebb szellemet, életvidám felfogást, a szellemnek való alázat, tudományát és tulajdonságát tartotta magában. És hát erre csak egy példa, hogy a visszaemlékezésben leírja, hogy elég nagy problémát jelentett, hogy az egyetemi előadásoknál ugye úgy volt, hogy a professzorok felolvasták az előadást. Szent Györgyi nem. Szent Györgyi kiállt oda, kötetlenül szabadon mondta a beszédeit. Gyönyörű stílusban ezt elmondom, logikusan elmondta, ugye utaltam arra, hogy mit mondott, hogy minden természettudósban van egy filozófus és egy kis költő is, de azt mondták az angol kollégák is, illetve írták, hogy amit Amerikában elmondott beszédeket, az is felemelő volt, tehát olyan angol nyelven is csodálatos stílusban tudott beszélni. Ha már itt vagyok, akkor ezt megemlítem, hogy ugye költő, amikor kint volt Amerikában, már akkor dúlt a vietnámi háború, tehát ő szembe találkozott, az már bonyolította, nehezítette a tudomány, nehezítette az orvoslás, kevesebb pénzült, stb. És akkor ő nagyon keményen felszólalt, amerikai elnökökkel tartott kapcsolatot, ott Fehérház bürokratáival is, és leveleket adott közre, újságokba jelentettek cikkeket, hogy fejezzék be, hát itt élni kell, nem a háború, stb. Stb. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, és ott írja meg 65-ben a Psalmus Humanus, tehát az ima az emberét, körülbelül én így fordítanám, című versét, amit aztán 65 után már ő lemezre vette, és elküldte a prominensebb országvezetőknek, és ebben fohászkodik Istenhez, a gondviseléshez, a békéért, stb. Tehát ezt csak azért hoztam fel, hogy ő mindent megtett a a világában, megtett a tudományos életben, és megtett voltak éppen a filozófikus és a politika szintjén.
1: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor, nyugalmazott iskolaigazgatóval, amiből megtudhatják, hogyan került Szent Györgyi Albert a politika színterére, miként vélekedett hazájáról, illetve szó esik a feledhetetlen tudós családi hátteréről is.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: Nagyon nagy lelki élményt és hatás jelentett számára, hogy a világhírű Sorbonne Egyetem díszdoktorávatta. 38-at írunk. 38 második világháború előtt vagyunk, első világháború szörnyűségei után vagyunk, és a francia tudós társadalom nyilván függetlenül és nem valószínű konzultált a politikával, meghívja Szent Györgyi Albertet, a magyar tudóst, hogy átadja neki a tudományos díjat. Ez egy óriási dolog, de az is óriási dolog volt, Szent Györgyi nagyságára való és magyarság tudatára való, hogy a beszédében valahogy úgy fogalmazott, hogy egy bal sorsában naggyá vált nemzet tudósa vagyok. És biztosítom a tisztelt publikumot, hogy magyar tudósok, magyar művészek által ez a nemzet még magasabb szintre fog emelkedni. Egy nagyon nagy sikert aratott, és nagyon örült ennek a kitüntetésnek. Na most utána jött a Magyarország évek, visszatér Magyarországra, tudományos életbe, de, és akkor itt visszatérek az előző kérdésedre, a bevezetődben, hogy tettél, vajon ha nem Nobel-díja Szent Györgyi, akkor eljutott volna ilyen magaslatokra. Ahogy én látom a kutatásaim meg a információm alapján, amikor visszatért, ugye a Klebersgeri időszak, ő nagy ember volt már előtte is, mert például az, hogy a Korvin koszorút megkapta Hortitól. Ez 37. január-februárjában adták át, tehát elismerte. Akkor utána, amikor visszajött, akkor később valamikor ugye Szegedre kerül. Szegeden aztán 41-től 42-ig volt a akkor már Horthy Miklósról elnevezett egyetemnek a rektora. Egy évig volt ennek a rektora, és akkor ott csodákat művelt. Aztán egyre intenzívebben bekerül Magyarország politikai életébe. A németek elleni küzdelemben részt vesz olyan, hogy Bai Zoltánnal például, aki Julaváriban pihen, hanvai nagyon jó barátok voltak, és fölkérték a Tudományos Akadémia vezetéséről, nem vállalták, Kodály Zoltán lett, de részt vett a tudományos élet irányításában, és a tudomány és a politika kapcsolatáról két megjegyzését mindenképpen kiemelném. Az egyik megjegyzés, ami lehet, hogy kicsit mentegetőzés is, de mégis, hogy nem ő kereste a politikát, hanem a politika szökött be az ő életébe. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy magával sodorta, nem ő ment kuncsorogni, hogy valamilyen funkciót kapjon a politikai életben, hanem őt kereste meg a politika. Pontosabban a magyarországi politikai viszonyok úgy alakultak, hogy ő úgy érezte, hogy hazájáért sok mindent meg kell tennie. A Szovjet-Magyar Baráti Társaságnak elnökévé választották, ezért aztán több támadást kapott, mi több, amikor Amerikába 48-ban kiment Angliába, elég sok problémája volt ebből, mert az amerikai hírszolgálat kutatgatott, hogy na hát az orosz kapcsolat, pedig nagyon tudóshoz méltó, és tényleg egy intellektuális emberhez méltó választ adott, azt mondta, hogy hiába bírálják őt azért, hogy kereste a kapcsolódást az orosz tudomány, mert Putyint a Tudományos Akadémia többször meghívta. De azt mondja, ő azzal tisztában volt, hogyha már a nagy világrend alkotói úgy döntöttek, hogy Magyarország szovjet fennhatóság alá kerül, ez várhatóan tartós időszak lesz. Hát ha tartós időszak lesz, akkor a békében élés többet használ hazámnak, mint hogy viszálykodjak az oroszokkal. Tökéletes. Mikor a Rákosi rendszer erősödött, akkor ő kivonta magát a politikai életből, kért engedélyt arra, hogy Svájcba menjen pihenni, sihelni. Aztán kint volt Svájcban, közben kapta a híreket, hogy a barátjait már a Rákosi rendszer szereplői, politikai tényezői kezdik letartóztatni, és szóval jött a rém, a Rákosi rendszer rém, és ennek ellenére hazajött volna, de amikor van az a író, aki a halálos tavaszt is írta, majd ez megint eszembe jut.
3: Zilahi Lajos.
2: Zilahi Lajos, így van. Az nagyon jó barátságban voltak, és hírt kapott, hogy Zilahi Lajos letartóztatták. Akkor már tudta, hogy itt ő következik, és valóban már többen mondták, hogy hát inkább maradj kint, mert bajba kerülsz. És akkor döntött úgy, hogy 48-ban elindul a nagy új világ felé, Ott kezdődött el életének a második szakasza. Hát most nem számoltam pontosan össze, de 40-valány évet élt kint Amerikában. Tehát majdnem fele-fele Magyarország és Amerika. Két alkalommal jött aztán haza. A Szegedi Biokémia Intézetnek a avatására hívták meg, ahol díszdoktorrá avatták. Ez is egy felemelő élmény volt. Nekünk, akik nem a tudománnyal foglalkozunk, hanem emberileg, meg a személyiségét kutatjuk, az volt nagyon érdekes, hogy akkor mondta el nagyon híres beszédét a rádiónak, aminek érdekessége, és ott fejtette ki, körülbelül így hangzott, hogy én egy másik országnak, Amerikának vagyok állampolgára, igyekszem ennek az országnak hasznára lenni, de ebben az igyekezetben soha nem feledtem, hogy magyar ember vagyok, hazám Magyarország, mint ahogy gyermekkoromban volt. Ez fantasztikus beszél.
0: Csodálatosan beszél. Bennem felmerül az a kérdés, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy valaki ekkora zseni legyen? Tehát milyen összetevők szükségesek? Ez biztos, hogy nagyon sokakat érdekel. Ugye Szent Györgyének azért van egy olyan családi háttere, ami által, hogyha mondjuk ő nem lett volna tudós, ő már akkor is egy valószínűleg ismert ember lett volna, bármivel foglalkozott volna, hiszen az anyai Péd nagyapja Lenhosszék Mihály Ignác volt, aki Magyarország főorvosa. Hát ez gyakorlatilag a mai az országos tisztifőorvosi rangnak megfelelő pozíció. Tehát a Déd nagyapja 1825-től volt Magyarország főorvosa, és 1825-ben ő vezette be a kötelező védőoltást, konkrétan a himlő elleni védőoltást. Ezzel emberek százezreit mentette meg, és valószínűleg valamiféle affinitás a tudományok és az élettudomány irányában azért náluk öröklődött családi vonalon.
2: Igen, ez nagyon jó, ezt a vonalat, ez egy nagyon a tudományos pályát tekintve egy abszolút meghatározó forrása az ő zseniségének, nagyságának. Hát nyilván itt a gének hatása, de hát ez is a gén állományban benne van, ha valaki az orvostudománnyal, a szellemi élet csodáival foglalkozik, és a ő családjukban, amiről beszéltem, hogy a művészethez való affinitása, mindennapos volt, írja a zene. Állandóan ezt hallgattak, gyönyörű szimfóniákat, zongorázott az édesanyja, és akkor ez is kódolódott belé. Tehát az orvosi, a tudományos, a világ rejtelme iránti nyitottság az származik az anyai ágról. A másik ág, az apai ág, az őt úgy kísérte végig, mint ahogy írja egyik írásában, hogy azt mondja, édesapám azt mondta nekem, azzal engedett útra, hogy fiam, tedd mindig azt, amit jónak látsz. Ez ugye a szabadságnak a sugallata, vagy a biztatása. És a másik, hogy a papa, mint jogászember, gazdálkodó, a kreativitásnak ezen ágát örökölte. Tulajdonképpen Szent György. Meg a politikához való affinitást, talán nem is mondom, hogy politika, hanem inkább a
0: közélet. Való,
2: ugye az ember javát szolgálja, azok a közéleti tevékenységek, hisz a Szent Györgyi vonalon is, ugye ők Erdélyből származnak, de több olyan politikai pályán lévő őse volt, aki a bécsi udvarban dolgozott. Tulajdonképpen az apai ágon jön a politikai élet lendülete, anyai ágon pedig a tudományoknak a vonzalma.
0: És valószínűleg akkor az apai ágról, ugye a politikai ágról jött a nyelvi készség, és említetted, hogy onnantól kezdve, hogy Nobel-díjas lett, azért válságba került az élete, hogy akkor mi várhat még rá, ugye számot adott, bár utána még rengeteg fantasztikus dolgot és produktumot csinált, de hogy ez a Nobel-díj ez azért is nagyon érdekes, mert ha valaki megkapja, akkor onnantól kezdve élete végéig gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egész világ figyeli, és ezzel lehet nagyon jól élni, és lehet kevésbé jól élni. És azt gondolom, és biztos ebben megegyeztetünk, hogy Szent György Albert remekül élt ezzel a lehetőséggel, és élete végéig egy olyan tudós életét élte, akire büszkék vagyunk, büszkék lehetünk, és a jövő ifjúságának is mindenképpen példát mutat. Kedves Sanyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönöm a figyelmet.

0: Sport Rádió.
1: Dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

öreg. Na és akkor mi van? Nem az a lényeg, ki vagy, ha nem mögötted ki van. Ha valaki elad az út, aki nem az nulla. Itt vagy én, nem én, vagy te vagy a hulla. De soha se nézze be a dolgok mögé. Hol az igazság? Itt megáll az ész, te megmész tovább. De ész nélkül hova jutsz, beverik a pofát.

te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donny Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérült Jane. Ha bekerülsz a sétre, hogy nyisd a gácsit. Egyik cell a társad, Rozdi, a másik Zsadányi. Az Oszdi a köcsén, a jó megszúrnak. A Zsadányi megörül majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy hú.

reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Rózsa Böbe modernkori boszorkány lesz, akivel a benne rejlő erőkről, illetve azok felfedezéséről fogunk beszélgetni. Ki is valójában a boszorkány? Mielőtt a mondák seprűvel szágoldozó némbereire asszociálnánk, gondoljunk inkább egy olyan segítőre, aki az energiákat pozitív irányba terelgeti. Racionalista gondolkodók hívhatják életvezetési tanács, de ő, aki hisz a természet feletti létezésében, úgy véli, hogy boszorkány. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója, és köszöntöm mai vendégemet, Rózsa Böbét, aki a modernkori boszorkányságról fog velem beszélgetni. Szia Böbe, mutatkozz
2: meg. Szia Brigi, Rózsa Böbe vagyok, Békés Csabán születtem, és itt is élek, hát most már a férjemmel, mert a nagyfiunk az kirepült Budapestre egyetemista, készíti a szakdolgozatát, úgyhogy ketten vagyunk, és hát itt éldegélünk.
1: Hogy lettél boszorkány? Hogy jöttél te erre rá, hogy te itt a 21. század idusán nekiállsz boszorkánykodni?
2: Hát ez, mivel lassan már 50 leszek, mondhatni, hogy nem új keletű, sőt annyira nem új keletű, hogy egészen a mostani életem gyerekkoráig vezethető vissza, mert hogy nekem többször mondták, amikor apróság voltam, hogy te kis boszi, de tudod, ezt olyan nagyon kis kedvesen, aranyosan, és a legtündéribb az anyai nagyikám volt, aki ezt mindig így megsimogatta az arcomat, tudod, az a kis kedves nagyis energiával, és te kis boszi, mert hogy olyan kis huncut voltam, tehát hogy én mondhatnám azt, hogy nem voltam jó gyerek, de nem is rossz, hanem az az eleven. Fáramáztam lánylétemre, verekedtem, fociztam, tehát minden, ami a csövön kifér. És aztán 4 éves voltam, amikor elmentem óvodába, és hát az első komolyabb jel, nem volt már szabad jel az óvodába. Virágocskákat, mindenfélét elvittek ugye a lányosok, és akkor volt egy pár, és köztük volt a seprű. És a seprűt az óvónéni választotta ki nekem a seprűt, úgyhogy nem tudom, ott az óvónéni mire volt már akkor éber velem szembe, de hogy már akkor seprű volt az jelem, úgyhogy amikor ez így leesett nekem sok-sok évvel később, főleg amióta beleálltam ebbe a boszis energiába, akkor mondtam, hogy hát igen, ez már akkor ott volt. És aztán utána szépen mentem tovább, mint ahogy mindenki más cseperedtem, ugye óvoda, iskola, tovább. És mindig volt bennem valami olyan, nem tudom, egy ilyen belülről jövő információ, vagy energia, hogy megfogalmazhatom, most már tudom, hogy ennek az volt a neve, hogy tudtam, hogy kilógok mindenhonnan. És hogy hajlamos voltam ugye rosszul érezni magamat ettől, főleg akkor, amikor büntit kaptam, vagy beírtak az ellenőrzőmbe, hogy az Erzsike, mert akkor még Erzsébet voltam. Most már eljutottam oda, hogy megváltoztattam a nevemet Böbére. Hát nem éppen úgy viselkedik, ahogy kellene, vagy ahogy a normáknak megfelel. És hát az én anyukám az mindig tudta, mert hogy hát ott volt, hogy na hát, hogy azért így meg úgy nem lehet viselkedni, de azért nem volt ez, hogy most így sarokba voltam állítva, vagy hogy ilyen nagy büntik, mert egyébként az anyukám is nagy boszorkány.
1: Szóval hagytak boszorkánykodni.
2: Igen, igen, már akkor a magam kis életkorának megfelelően, és aztán utána egy egészségügyi kihívás volt, ami engem más irányba terelt, úgymond a racionális valóságtól egy kicsikét, na és akkor aztán zúgy bele az energetikába úgy, ahogy kell, és aztán ott elkezdtek a képességeim szépen felébredni, és rájöttem arra, hogy nem csak a saját testemmel vannak képességek, ugye az, hogy kialakult egy betegség, hát ugye nem figyeltem oda a jelekre, most már ezt is tudom ugye utólag. És aztán utána, ahogy elkezdtem tanulni ezeket a technikákat, akkor rájöttem, hogy nem csak a saját testemmel van képességem, hanem úgy egyáltalán úgy a többi testem is.
1: De ez azt jelenti, hogy érkezett egy betegség az életedbe, és nem megijedtél, mint egy átlagos ember, hanem elkezdted gyógyítgatni magad?
2: Igen, először is már ott azon nyomban kérdeztem, hogy hát, de hogy ez micsoda lehet vajon, mi lehet ez az egész. Pedig akkor még így nem volt így úgymond spiritualitás az életemben, vagy ilyen, hogy energiák, dehogy is nem. Hát már utólag rájöttem, hogy dehogy nem. Hát a varázslat, a spiritualitás, az energiákkal való működés az alapállapotunk, és hogy egyébként meg az mindenkiben benne van. Tehát, hogy
1: benned is benned volt, csak igen, nem így nevezted.
2: Így van, más nevet adtunk neki. Ugye a racionális valóságunkban másképp hívnak dolgokat, mint az energetika terén, vagy az energiagyógyászat terén, és ez is így teljesen rendben van. És hogy ugye elkezdtem, mert hogy olyan nézőpontom volt, hogy azért orvossal is megnézetem, hogy mi ez, és hát azon az útvonalon elindultam. És amikor már 4 éven keresztül mindig menetrendszerűen, szinte ugyanabban a hónapban, mindig kikötöttem ugyanannál az orvosnál, és még mindig fennállt a probléma, na jó van, akkor mondtam, hogy itt a véle fuss el véle, elindultam egy másik irányba, 180 fok, és akkor jött az energiával való munka, és hát ott nem csak a képességeimre ébredtem rá, hanem nagyon sok mindenre, hogy az életemben mennyi mindent nem úgy csináltam, ahogy nekem az kényelmes, kellemes, könnyű volt. És hát aztán ez közel 20 éve volt, és aztán hát itt nem volt megállás. Amikor az ember ezeket megtapasztalja, akkor valahogyan éber lesz olyan jelekre, olyan információkra, amit másképpen fordít le magának, és utána megismerkedtem más modalitásokkal, sőt egy olyannal is, ami kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a testekre, és ez nekem nagyon a világon volt, és ahogy így tágult szépen az ismeretségi köröm, tágult az éberségem, tágult az információm, és ott már nem csak az energia világára, hanem ugyanúgy a racionális világra is a rálátásom, a nézőpontjaim elkezdtek megváltozni, és bekerültem egy olyan közösségbe, ahol olyan másképp, még másképpen fogták föl ezeket a dolgokat. És megismerkedtem egy olyan hölgyel, aki úgy gondolta, nagyon nagy, széleskörű tudásra tett szert ő is már az energetika, energiagyógyászat világába, és ő úgy gondolta, hogy hát, hogy így viccből, így játszásiból csinál egy ilyen bossis csoportot, és hát bejött. Bejött a gondolata neki, és hát ez már több éve volt, és én már mindjárt az első jelentkezők közt ott voltam, hogy én jövök, én szeretnék ebben részt venni, fogalmam nem volt, hogy mire jelentkezek, nem tudtam. Szerintem még akkor lehet ő se, hogy mi fog ebből kikerekedni, de hogy ott volt az az izgatottság, amikor tudod gyerekkorodban, jaj, hogy megkaptam ezt a játékot, vagy babát, vagy valami, és hogy annyira csodálatos volt, mert ahogy lement az első csoport, úgymond, ahogy én, amiben én is benne voltam, ott felébredtek még plusz képességek, akkor még 10 hónapos volt a képzés, és a következő csoport, mikor indult, akkor én már ott vállaltam, megbeszélve ezzel a hölgyel, hogy az anatómia rész, mert ugye én masszőrnek is tanultam, nagyon sokféle masszást megtanultam, és ugye ez hozott egy ugye anatómiai tudás, meg még pluszban a saját éberségem a testekről, és a második csoportban meg már én tanítom az anatómiát, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy doktor meg orvosok lesznek, hanem mivel testkezeléseket csinálunk, ezért fontos az, hogy tudjuk, hogy a vesénk a májunk, igen, mi hol van, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy fogd meg mondjuk a kerescsontot, akkor mondjuk ne a nyakálá keresgéljen az illető. Úgyhogy, hogy, és akkor ez meg még sok más van még itt, tehát hogy nem csak a test.
1: Tehát 20 éve ébredtél rá arra, hogy neked vannak képességeid körülbelül. Bár gyerekkorod óta kísértek a jelek.
2: Igen.
1: És azt szeretném kérdezni, hogy neked mindig kényelmes volt az, hogy mondjuk a családodon belül is bossinak tituláltak, vagy volt esetleg ellenállásod a bossisággal kapcsolatban? Mert manapság ugye nyilván, aki boszorkának, boszorkáinak titulálunk, amellé azért társul egy jó nagy halmaz előítélet és nézőpont, és mondhatni a mai emberek is még mindig abban vannak, hogy a boszorkányok rosszak, tőlük félni kell, ugye egy teljesen ismeretlen varázsvilághoz köthető mítikus lények, és a nagy ismeretlen ezzel kapcsolatban. Ez neked mennyire volt esetleg szerepkonfliktus, vagy bármi konfliktus a lelkecskédben?
2: Alapvetően én mindig tudtam, hogy az, ami bennem van, az nem rossz. És hát tettek róla a helyzetekbe, hogy rosszul érezzem magam tőle, és voltak mondhatni így összehúzódásaim, vagy önbántalmazásaim, de hogy azon mindig felül tudtam kerekedni azért valamilyen szinten, de ilyen nagyon éles helyzet soha nem alakult ki, hogy engem most ezért bántsanak, vagy hogy ne azt mondják kedvesen, hogy boszi vagy, hanem te egy baszarkány vagy, és akkor gonoszan így engem berakni ebbe a dobozba.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbe bosszival, akitől megtudhatjuk, hogyan lesz valakiből boszorkány, illetve hogy hogyan tapasztalta meg a racionalitás mögötti világ.

0: Start Rádió.
1: Más irányból viszont valahogy nem feltétlen a külvilág, hanem hogy én magamban, amikor elkezdtem az energiákkal foglalkozni, nagyon sok előző életes információ érkezett meg hozzám. Hogy én hányszor voltam ezért megbüntetve. Tehát inkább előző életes információim voltak, mint jelen életes arról, hogy én...
2: Ezt hogy kell elképzelni? Hogy érkeztek neked ezek az információk?
1: Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor megtanultam meditálni, én nagyon-nagyon szerettem a meditációt, mert azon túl, hogy hozott egy békét lelkileg, és hozott egy kipihent állapotot testileg, azon túl mindig kaptam valami... olyan infókat, ami általában képekben jelent meg nekem. Tehát ez is egy képesség. Nem mindenkinek képekben jelenik meg. Van, aki csak energiákat érzékel, de tudja, hogy az az energia mit jelent. Van, akinek színekben jelenik meg. Van, akinek különböző árnyalatokban jelenik meg. Van, akinek semmi nem jelenik meg, és ez is teljesen rendben van. Mert hogy ugyanis az energiák világában mindig úgy jelenik meg minden információ, sőt, nem csak az energiák világában, hanem a racionalitásban is, hogyha egy jobban belegondolok, mindig úgy jelenik meg minden információ, úgy jut el hozzánk, ahogy mi azt be tudjuk fogadni. És ez lehet egy emberke, aki jön és mond két mondatot, és így hoppá, csak leesik nekem. Nyilván ehhez kell egy éberség. De hogy nekem visszatérve erre a meditációra, nekem ott jött nagyon sok információ ezekről a dolgokról, és először nem tudtam hova tenni. Volt olyan, amitől így konkrétan megijedtem, amikor konkrétan a boszorkányégetés jelent meg.
2: Azt a mindent.
1: És akkor, hogy miközben van nekem ehhez? Hogy ez most miért jelent nekem meg? Amikor már ugye kijöttem a meditációból, akkor ugye élénken éltek ezek az információk, és aztán utána nyilván volt egy tanítóm, egy segítőm, voltak körülöttem olyan emberek, akik segítettek ráébredni, hogy vajon milyen válaszok vannak ez mögött, és aztán utána, amikor már sokat gyára jöttek ezek az információk, akkor egyszerűen csak kérdeztem, hogy akkor ez most a múlthoz tartozik, hogy milyen információ van itt számomra, amivel most itt van dolgom, nyilván azért jelent meg. Úgyhogy, és aztán így, mint a hamupipőke, a hamuból ugye így kiválogattam a dolgokat, aminek relevanciája volt, vagy van a jelenben, és aztán azzal mentem tovább. És addig ott volt velem, amíg volt vele dolgom, aztán lapozzunk. Kérem a következőt. Körülbelül így.
2: Szóval, innentől kezdve nem annyira kérdés számomra, amit elsőnek felírtam magamnak, hogy vannak-e boszorkányok 2024-ben, mert hogy olyan bizonyossággal mesélsz ezekről a különleges képességeidről, hogy már én sem kétkedek ebben. Hogyan lesz valaki boszorkány? Honnan lehet tudni valakiről, hogy boszorkány, illetve megtalálják-e a boszorkányok egymást? Erről mesélj nekem, kérlek.
1: Hogyan lesz valakiből boszorkány, vagy hogy derül ki? Mindenféleképpen ez az én példám, ahogy keresztül mentem ezeken, és ahogy ráébredtem dolgokra, ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy vannak olyan képességeink, amit amikor megszületünk, nem tudunk. És hogyha megengedjünk, hogy fölébredjenek...
2: Illetve akkor tudjuk legjobban, nem? Csak elfelejtjük.
1: Igen, útközben. Így is lehet mondani. Igen, útközben elfelejtjük. És aztán utána, amikor én hiszek abban, és látom, és tudom, mert ezt tapasztalom a saját praxisomban is, hogy mindig, ami történik az adott életben velünk, bármilyen esemény, az mindig valahogy, hogy azért történik, hogy ránézzünk arra, hogy hogyan működünk, hogy meglássuk az összefüggéseket. Igen, hogy kik is vagyunk, miért vagyunk itt, és aztán utána megnyílik egy olyan világ, ahol rájövünk arra, hogy vannak különleges képességeink, és ezt szokták sokszor boszorkánynak, boszinak titulálni. De menjünk tovább egy picit ennél, mert az, hogy most energiagyógyászat testeket kezelek, segítek ráébredni arra, hogy valakinek mi nem jól működik az életében, ugye, aki hozzám fordul, viszont maga a boszorkányság az ennél sokkal tágabb.
2: Mi szerint?
1: Nem csak az, hogy én ráébredek, és mondjuk először saját magamon kezdem el ezeket a képességeket kipróbálni, hanem teljesen más kapcsolódás lesz a külvilággal. Sokkal hamarabb meglátja az, aki beleáll ezekbe a képességekbe az összefüggéseket, nem csak saját magával kapcsolatban, hanem a külvilágban. Más emberekkel kapcsolatban, más kapcsolódásokban. Jobban rálát arra, hogy a racionális valóság mögött milyen energetikai összefüggések vannak. És ez óriási volt számomra, mert hogy amikor az ember megtapasztalja ezt a másik oldalt, akkor hajlamos megítélni a racionális valóságot. Pedig az is van valamiért, és ugyanolyan létjogosultsága van arra, rajtam, és most nekem, amiről beszélek, nagyon igaz, mert hogy fut a testemen végig a hideg, a meleg, és így jelez az én testem, hogy igaz az, amit mondok, amit gondolok, és amit élek, és ez nekem a legfantasztikusabb visszajelzés, és ez is egy boss is képesség mondhatni, de menjünk még tovább. Nem csak a racionális valóság és az energetikai világnak a kapcsolódása és az összefüggései, hanem például a természettel való kapcsolódás. Kommunikálni tudsz fákkal, növényekkel, állatokkal, hogyha hajlandó vagy akkor, mikor bemész egy erdőbe, elkezdenieként az energiaként létezni, hogy nem berohansz, berontasz, hanem annak is van egy csodálatos világa, van az erdőnek egy szelleme, van többféle őr benne, tehát hogy ebbe bele lehetne menni részletesen, de egy olyan kapcsolódást tudsz megtapasztalni, és szerintem ez mindenkinek megvan, akár foglalkozik energiákkal, akár nem, hogy megyek az erdőbe kirándulni, mert az nekem olyan megnyugtató. És biztos vagyok abban, hogy ha nem is tudatosan, de érzékeli mindenkinek a lénye, a lelke ilyenkor, hogy milyen közegbe érkezett meg, mert az a természetes világunk.
2: És van egy megkövetelt tisztelet is bennünk olyankor. Nyilván, ahogy megkaphatjuk ezt a nyugalmat, amiért oda mentünk,
1: így van.
2: Ezért mi is úgy bánunk a természettel ilyenkor, hogy nem ártunk neki, hanem szeretve hagyjuk ott.
1: Igen, igen, hiszen ez a bolygó ugye az energetikai, spirituális körökben ugye földanya, tehát feminin bolygó, pacsamama, vagy ugye többféle neve van, és hogy nekem ez mindig egy ilyen csodálatos, már a neve az volt, és hogy amikor az erdőbe bemész, akkor ő vele kapcsolódsz igazán. Minden teremtmény, aki a bolygón él, az a földanyának a gyermeke. És hogyha az ember képes ezeket fölismerni magában, akár csak egy, szoktam mondani, egy ilyen lepke szánycsapásnyit, akkor mindig megnyílik egy kicsikével nagyobb-nagyobb tér. És már amikor már az egész pillangót már teljes önvalójában látod, kitárt szárnyakkal, ahogy létezik, akkor már azt lehet mondani, hogy hú, akkor te már megnyitottál magadban egy olyan csatornát, ahol el tud indulni ez a varázslatnak szoktuk mondani, de egyébként ez tényleg az. És kapcsolódni tudsz ugyanúgy az állatokkal, más élőlényekkel, és valahogy az egész valóságod megváltozik, és elkezded egy olyan szemüvegen keresztül nézni, amikor azt mondod, hogy én többet nem bántok, én többet nem ítélkezek, hanem úgy igyekszem létezni, hogy harmóniában tudjak lenni ezzel az egésszel. Mert amikor beleállsz ebbe az energiába, akkor olyan oldalait mutatja meg, amit, hogyha csak mész, monoton, automata üzemmódban, mint egy biorobot, akkor nem érzik, illetve érzékelsz, csak nem engeded meg, hogy megérkezzen hozzád ez a sok-sok információ. És egy teljesen más szemüvegen keresztül tudod nézni, és amikor ezeket elismered magadban, akkor még nyílik a tér, és akkor tudod azt mondani, hogy oké, én ezt választom, az egész mindenségével együtt, és ez már akkor egy életvitel lesz. Ez egy teljesen, igen, egy teljesen új világ, ahol önmagad tudsz lenni, és ez a legóriásibb. És mersz önmagad lenni, mert ez a közösség, amiben én is benne vagyok, pont ez az, amit folyamatosan generál, hogy nem bántjuk egymást, hanem elismerjük egymást, vagy hogyha látjuk azt, hogy a másiknak valami már jelen van, már megjelenik, és akkor figyelj csak, hogy észrevetted amúgy, hogy te erre már éber vagy, és hogy te ezt tudod, és akkor, hogy így egymást támogatjuk, segítjük, és megtaláljuk automatikusan a többi bosszit. Meg kapcsolódnak hozzá.
2: Szóval megtaláljátok egymást.
1: Meg. Ez olyan, mint egy láthatatlan, hát igen, az energiákat nem lehet látni, de hogy bár van, aki képes rá, hogy egyszerűen kimegy a kollektívba.
2: Mesélj egy picit erről nekem, hogy említettél itt nagyon sokféle különleges képességet, vagy hát racionális szemmel nézve különleges, igen, képességet, hogy a természettel kommunikálunk, az állatokkal kommunikálunk, a gyógyítást említetted.
1: Igen.
2: Milyen különleges képességekre hajlandóak, hajlamosak, milyen különleges képességeik vannak a boszorkányoknak?
1: Vannak olyanok, akiknek van a kristályokkal, az ásványokkal például különleges képesség, és az nem áll meg ott, hogy ásványkarkötőket csinál, hanem ez tovább megy, mert aki beleáll ebbe a képességébe, a személyre szabottan tudja csinálni, és nem ez az összedobja két perc alatt, hanem hangolódik. És
2: ezzel is gyógyítani lehet?
1: Pontosan, igen. Alapvetően azt ugye mindenki tudja, hogy az ásványoknak van egy gyógyító képességük, hogyha hajlandóak vagyunk összekapcsolódni vele, és ugye ennek is megvan a varázslata, megvan a menete. Ez egy szertartás, amikor valaki ezzel dolgozik. De egyébként az is egy szertartás, amikor egy testtel dolgozunk, mert nem odaállok is pif-pif-pap,

0: Ez egy ilyen spiri fesztivál, és oda kimentünk, úgy döntöttük, hogy megmutatjuk magunkat a nagy plénum előtt, és nekem van egy saját energetikai testkezelésem, és megkértem ezt a kristályos boszi barátnőmet, vagy kolléganőmet, teremtő társamat, hogy te kéri ez a testkezelésem azt, hogy te csinálj neki egy karkötőt. És képzeld el, hogy körülbelül olyan 4-5 óra hossza volt, mire az a karkötő megteremtődött, és leült, és ott volt a kis dobozkája, millió egy kristály, vagyis hát ásvány gyöngyöcskékkel, ott volt fazettázott, sima, kicsi, nagy, ilyen-olyan, amolyan, és hogy így az egész, mint amikor a konyhába főzöl, kinyitotta a varázsdobozát, kipakolt mindent, és elkezdett hangolódni, és így félszemmel így figyeltem, mert ugye én csináltam a saját előadásaimat, meg azért úgy jöttem, mentem ott a területen, ahol voltunk, és félszemmel figyeltem, hogy mit csinál, és hogy ott ült, és hogy befűzött egy ásványt, és aztán fogta, kivette is másikat, és hogy ahogy csinálta, hogy tehát az maga a varázslat, és itt a boszorkányság, ugye nők vagyunk, hogy ismerjük már el, hogy a női minőségnek az egyik része a boszorkányság.
1: Vannak férfi boszorkányok? Árthat egy boszorkány? Hogyan lehet jól használni az energiákat? Rövid szünet után megtudhatják a Rózsa Böbével folytatott beszélgetésünkből.

0: Sport Rádió.
1: Csak női boszorkányok vannak?
2: Alapvetően igen, most mondjuk azt, hogy igen, bár nem szeretem ezt így egyértelműen kijelenteni, nem. Csak a férfiak alapvetően

0: alapvetően racionális gondolkodásúak, más útvonalakon működnek.
1: Nehezebben állnak bele a bossziságukba?
0: Hát, nekik ez olyan nem annyira nagyon buli. A hétköznapi életben ott sokkal jobban megtalálják magukat, bár most már egyre többen vannak, hála Istennek, akik jönnek. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, mert ők pontosan ezzel a férfi energiával egy teljesen más töltetet tudnak adni az egésznek, és alapvetően a harmóniához ez is hozzátartozik, hogy a női férfi energiák, a női varázslók, a férfi varázslók, igen, az egyensúly ott legyen, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki. És azt akartam még mondani, hogy ezeket a varázslatokat például főzés közben is lehet csinálni, mert hogy jó esetben szeretettel főzöl, de hogy nálam ez is nagyon megváltozott, hogy olyan energiákkal főzök, hogy szívesen, könnyedén, és ott van benne az a szeretet, és hogy tényleg nálunk mindenközben látok, mindig minden annyira finom. Igen.
1: A boszorkány fűszerekkel.
0: Igen. Azokkal az energetikai fűszerekkel.
1: És mondtad, hogy ilyen szeretettel fűzöd. Lehet-e ártani boszorkányként? Mennyire van ennek ez a sötét oldala, amit racionális, normál, átlag gondolkodású emberek gondolnak? Tehát, hogy tényleg léteznek ártó boszorkányok? Van-e ilyen megkülönböztetés, hogy jó boszorkány, rossz boszorkány? Te mit gondolsz erről?
0: Hát amióta mi így összeálltunk ezzé a közösségé, mi tapasztalunk feketét-fehéret rendesen. Szóval még mindig vannak olyan nézőpontok, olyan energiák, olyan mögöttes elgondolások, akik még mindig a szerelmi kötéseket rakják, meg még mindig ilyen elgondolásokkal és gondolatokkal, energiákkal működnek, és nekünk, mi ezt megfogalmaztuk magunknak nagyon-nagyon hamar, pontosan az a fő célunk, feladatunk, hogy mi ezt gyógyítsuk, ezt az egészet. Mert hogy a mi nézőpontunk szerint nincsen rossz vagy jó, mágia vagy varázslat, hanem a mi mögöttes energia és gondolat van. Tehát most én főzhetek úgy is, hogy oké, a fene egye meg, most nekem ezt meg kell főzni, ezt a kaját, mert nem tudom mit enni, és akkor ilyen energiákkal állok oda, akkor az már egy negatív, egy rossz töltés. És lehet, hogy ízleni fog a családnak, mert ugye az étel maga összerakja a fűszerek meg az ízesítés, de hogy lesz egy olyan töltése, egy olyan energiája, amitől mondjuk lehet, hogy úgy fogja érezni, hogy de rossz a gyomra most neki. Megette bár ezt a kaját, de hogy nem jó, nem érzi jól magát tőle. És hogy ezért szoktuk sokszor azt mondani, hogy lehet úgy mondani valamit, hogy a másik úgy érzi, hogy elpusztult tőle, miközben úgymond szép szavakat használsz.
1: Sőt, és még mondani sem kell, igaz, a szemmelverés.
0: Igen, pontosan, igen, ez az egyik. A másik pedig lehet úgy is beszélni valakivel, hogy olyan energia van mögötte, hogy ő úgy érzi, hogy így szárnyal, mert hogy meg tudod fordítani ezekkel a mögöttes energiákkal, nem mindegy mindig a töltés, és hogy nagyon érdekes, mert itt is van egy különleges képesség, és ezt a racionális valóságban sokszor úgy szokták hívni, hogy emberismeret, mert hogy amikor valakivel beszélgetsz, és hogy ami kijön a száján, az nem koherens az energiával, ami mögötte van, és ott már azt mondod, hogy itt nekem valami gyanús, itt van valami sumásság, és ugye ott a hazugságra, a ferdítésre ott már éberek vagyunk, és ez ugyanúgy megvan a racionális valóságunkban, és ugyanúgy megvan az energetika terén, csak ugye másképp nevezzük. És hogy ilyen formán számunkra nincsenek rossz boszorkányok, és a boszorkányság nem rossz. Mert hogyha visszamegyünk a történelembe, és a boszorkányság útvonalán, akkor alapvetően gyógyítónők, varázslónők. Tehát ők mindig akár egy vagy régen voltak például a mexikóiaknál vannak ezek a nagy, amikor a törzsekbe, vagy az indiánoknál is tudjátok, a varázslók, meg a, hogy is hívják őket, mindig elfelejtem. Na mindegy, van egy nevük nekik ott is.
1: Sámánok,
0: igen, köszönöm szépen, akik a nagy szellemekkel kapcsolódva. Tehát ők is, ha azt nézzük, az is egy ilyen energia, és hogy a gyógyítás, a nem ártás, a saját magadként létezés is, abból működés és hozzájárulni a képességeiddel az adott közösségbe, ahol élsz és létezel, az arra már rá lehet fogni, hogy boszorkányság, pedig nem. És hogy ezeket a képességeket, amikor az ember valaki választja, vagy kapja, mindegy, hogy minek nevezzük, akkor én azt mondom, hogy kötelessége beleállni. És én tényleg én azt kívánom mindenkinek, hogy meglássa magába a bosszút.
1: Mindenki lehet boszorkány, illetve mindenki boszorkány, bárkiből lehet, vagy ez egy ilyen külön születési kód, egy külön program bennünk, és nem lehetséges, hogy mindenki ráébredjen akár különleges képességekre. Van olyan, akinek nincs semmilyen különleges képessége?
0: Mindenkinek van különleges képessége, ez a én vagy a mi érdekes nézőpontunk, csak nem mindenki választja azt, hogy eként fog létezni az adott életbe. Hanem ő a hétköznapi kis életébe, pontosan azért, hogy ő magának megteremtse azt, amiben a legboldogabb, a legörömtelibb, és úgymond a családjának, ha mondjuk egy hölgyről beszélünk, aki vezeti úgymond a családot, vagy mondjuk ő a gyógyító a családba, nem biztos, hogy választja azt, hogy ő ezen a vonalon fog mondjuk, ebből fog megélni, most csúnyán fogalmaztam. De van, aki igen, és ez választás kérdése. Akkor, amikor eldöntjük, hogy az adott életben úgymond milyen karmát, vagy milyen batyut hozunk magunkkal, akkor az abban benne van. És hogy úgymond a karma is arról szól, hogy elkezdett kicsomagolni ezt a kis csomagodat, a hátizsákodat, és hogy mi jön abból fel, és hogy mondhatjuk arra is, hogy ez is egy boszorkányság, hogy én merem ezt vállalni, hogy én azt kicsomagolom, és amikor így belenézek először még félve, és még csak egy-két apróságot veszek ki, utána elkezdem kihányni nagy lendülettel, és egyre jobban kíváncsi vagyok rá. De nem feltétlen kell mindenkinek ezt választani, hiszen ez is az egyensúlyhoz hozzátartozik, hogy van egy olyan energia, vagy egy csoport, vagy bármi, aki képviseli ezt, és vannak különböző más
1: csoportok.
0: A másik valóság, és az nem kevésbé vagy jobban boszi, ha mondjuk a bossziságról beszélünk, csak másképpen boszi. És ők azt a valóságot táplálják, és itt van a harmónia. És visszatérve megint a földanyára, a földbolygó, mint anyag, és az univerzum, mint energia, ő is egy harmóniában van bennünk, és ő is ezt kéri tőlünk folyamatosan, hogy aként a harmóniaként létezzünk, amire akkor éppen pont az adott pillanatban képesek vagyunk.
1: Tudtok segíteni a hétköznapi, jelenleg még két lábon járó embereknek abban, hogy megismerjék a saját különleges képességeiket? Tehát tudtok segíteni csomagot bontogatni?
0: Igen, kifejezetten tudunk, mivel mi is sokfélék vagyunk, sokféle irányból jöttünk, vannak köztünk jogászok kézzel, de például ez olyan így felragyog így mindig a szemem, amikor úristen, egy ilyen valaki, aki
1: teljes
0: ilyen...
1: Teljes paradox állapot, igen,
0: azt mondaná az ember, pedig nem, mert ő is eljutott oda, hogy elismeri magába ezeket, és igen, tudunk segíteni, mert senki sem születik úgy, hogy mindent is tud, sőt, egy csomó mindent nem tudunk, vagy elfelejtünk, ahogy ugye mondtuk már pár perccel ezelőtt, és hogy tudunk olyan dolgokban is tudunk, ami a hétköznapi egyszerűbb élethez szükséges ahhoz, hogy egyszerűen csak megtaláld a helyedet, és ne menjél traumába azzal, hogyha mondjuk történik veled valami rossz dolog, akkor úristen, most mi lesz? Most elvesztem az állásomat, most nem tudok pénzt keresni, most sorolhatnánk ugye a nézőpontokat, de hogy hogyan tudsz megmaradni a középpontodban, és hogy hogyan tudsz még abból annyira jól kikeveredni, hogy még el se tudod képzelni akkor, amikor megtörténik veled ez a rossz dolog. Szóval, hogy így fordítjuk át az energiákat, és mindig megpróbálunk és mindig a harmónia terejön, de hogy visszaterelni a kibillent energiákat a harmónia terébe, és hogy minden pillanatban jelen tudjunk lenni ezzel az egésszel, ami zajlik. Bennünk is, meg körülöttünk is.
2: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbével, amiből megtudhatják, elfelejthető-e a spirituális képesség, illetve hogy hogyan tudjuk használni a képességünket a mindennapi életben.

0: Oasis.
1: Sok a zene.
2: Sok a zene, és még több.
3: Start Rádió.
4: Van olyan, hogy valaki elfelejti a képességeit? Illetve van-e olyan, hogy nem akarja felvállalni, és ezért elnyomja magában? Ilyenkor tud ez a képesség belülről dolgozni?
5: Olyan nincsen, ha képesség egyszer megmutatja magát, azt nem lehet se elnyomni, se kitörölni, se semmit nem lehet vele. Illetve elnyomni lehet, bocsánat. Elnyomni lehet, de akkor az azt jelenti, hogy ilyen paradoxon ez is, hogy a képesség kezd el használni téged. Tehát olyan, mintha ilyen öntudatra ébredne, és így olyan dolgokat generálna köréd, amit csak így pislogsz, hogy már megint, oké, akkor mit nem veszek észre. Mi van itt, amire nem vagyok hajlandó észrevenni? Mert hogy csak rajtunk múlik. Hogyha nem választja valaki azt, és nem engedi meg, hogy megjelenjen, és nem veszi észre benne a saját potenciáját, nem látja meg, hogy hogyan tudja használni úgy, hogy neki is jó legyen, de mindenki másnak is jó legyen körülötte, akkor ott nem történik meg a választás, és nem áll bele, és olyan, mint hogyha elkótyavetyélni ezeket az energiákat.
4: Mert hogy olyan, mintha ez egy ajándék lenne, igaz? Úgy
5: igen, róla. igen, ez az tulajdonképpen, csak először hajlamosak vagyunk, mint ahogy hogy én is többször megijedtem tőle.
4: Megijedtem
5: tőle, igen, és hogy nem választottam, nem engedtem meg, hogy megjelenjen, és aztán persze mindig csináltam magamnak csodálatos betegséget, megint, mert hát miért is ne, és akkor szoktuk ilyeneket mondani, hogy de profi vagy, nagyon ügyes vagy, de mi lenne, ha már ezt a teremtő energiát megfordítanád, és mondjuk nem a betegségek teremtésére használnád, hanem mondjuk arra, hogy boldog legyél, és a többi, és a többi, és a többi. Szóval igen, a képességeink azok így működnek, és tényleg ajándék és áldás, csak meg kell tanulni úgy nem ránézni, hanem megérzékelni inkább azt, hogy mi az, amit tud nekünk adni. És mi segítünk ebben, hogy ráébredjenek arra, hogy mit tud nekik adni. Hogyha választanak minket, vagy önmagukat ezáltal.
4: Olyan érdekes, mert bennem is dolgozik itt az izgatottság, hogy vajon bennem milyen különleges képességek lehetnek. És azt érzékelem, hogy olyan, mintha ez egy ilyen kis építő kocka lenne az önazonosság felé, hogy igen ismerjünk ránézni arra, hogy akkor bennünk milyen képességek lehetnek, amit akár mások különlegesnek gondolhatnak, mert hogy ez is olyan érdekes, nem, hogy különleges képesség, de milyen szempontból.
5: Igen. Igen. Nekem például most az anyukám jutott eszembe, és nem véletlen. Az én anyukám mondhatni azt, hogy különleges képessége a kedvesség. És akkor mondják azt, hogy kedvesség, hát az miért különleges? Hát mindenki tud kedves lenni, ne? És én tudom anyát kívülről nézni, mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogy amikor az ember saját magával tisztába kerül, és a batyujának a nagy részét már kipakolta, vagy legalábbis folyamatban van, hogy ezt a batyut pakolja, akkor saját magával tisztába kerül, és nem lesz elfogultság, hanem egy megkövetelt őszinteséged lesz. És innentől kezdve, amikor saját magaddal kezdesz tisztába kerülni, meg fogod tudni tanulni, önmagától megérkezik az, hogy kívülről látod a másikat, és tök mindegy, hogy a gyereked, vagy az anyukád, vagy a férjed, nem lesz elfogultság, mert tisztán látod és érzékeled őt. És az anyukának pontosan ez a kedvesség mögött van egy olyan energia, egy olyan töltés, ami ilyen nagyon egyedi. Láttam én már millió embert kedvesnek lenni, meg hallottam kedvesnek lenni, de úgy, mint ahogy
4: nem
5: az én anyuk.
4: Igen,
5: igen, nem érzékeltem annak, és hogy ott van mögötte, és hogy dajkanőként dolgozott óvodába, érted, évtizedekig, és a mai napig úgy köszönnek neki az utcán, érted, hogy röpül felé a felnőtt ember, érted, akit ilyen kis pöttömként, ugye, dajkanőként az óvodába gardírozott, és hogy a mai napig imádják és örülnek neki, és hogy ez az. És ugye erre el lehet mondani, hogy igen, ez egy különleges képesség, mert ilyen kedvességet, amit ő adni tud, nem sokan képesek.
4: Oly, egészen nagyon meg szeretném megismerni édesanyádat, én is repülnék felé.
5: Igen.
4: Igen, mert nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy kedvesek velünk, kedves szavakat használnak, de közben abszolút érzékeljük, hogy a hideg is futkos tőle, annyira tudjuk, hogy ez nem az.
5: Így van.
4: Aj, mindig ezek a hátsó szándékok.
5: Hát, mert van. Tehát, hogy ezt is el kell ismerni, hogy igen, és ez is egy képesség, hogy ismerd el magadba, hogy te már erre éber vagy, hogy neki ott a hátsó szándéka a mögöttese. Mindig mindenre éberek vagyunk, csak nem vagyunk hajlandóak észrevenni, és elismerni azt, hogy tényleg. És hányszor van az, hogy hát, hogy én ezt tudtam. Tudtam, hogy ez lesz. Hát azért, mert már ott is éber voltál is. És mindig ismerd el, hogy igen, én már ott éber voltam. Mert utána, ha egyszer éber leszel valamire, és el is mondhatnánk, hogy képesség, onnantól kezdve az már a valóságodban benne van.
4: meg kell tudni nevezni ezt racionális világban is, igen, hogy hú, én ilyet tudok. Igen. És amint erre már rá tudsz látni, és meg tudod nevezni, onnantól valahogy tényleg képességé tud válni. Igen. Behogy bennem ez így. Így csapódott.
5: Ez így van, és ez tényes való, hogy fut az ember sok kört. Főleg azzal, amikor nekem is ilyen képek jöttek, hogy boszorkány égetés, meg ilyenek, és hogy te jó Isten, és akkor, hogy én nekem itt vannak a képességeim, és nekem ezeket kellene behozni ebbe a valóságba, és akkor jön egy csaj, aki azt mondja, hogy akkor mi legyünk boszik, és akkor legyünk egy csapat, és akkor bizony sok nézőpontot tisztítottunk, és a mai napig is tisztítunk rá, mert a racionális valóságban még mindig, ugye, ahogy te is mondtad, hogy ez a boszorkányság, ez még mindig nagy félelme kelt, és hogy azért is vált úgymond nekünk a mottónká ez, vagy a feladatunká, hogy mi meggyógyítsuk ezeket a nézőpontokat, hogy nem az a vasorrúbába, fekete ruhába, és
4: nem repkedtek seprűben, vagy seprűhátul.
5: Milyen jó lenne egyébként, pikpak odaérnék. Igen. Szóval, hogy azért azt úgy beraktuk a valóság, hogy hát, ha majd egyszer seprűröpködünk. Ez egy olyan energia, amivel futunk mi is egy pár kör, de nem csak ez, hanem minden egyéb más, amikor olyan jelenik meg az életünkbe, ami még eddig nem volt. Ugye elhisszük, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Hiszen legyünk őszinték, a körülöttünk lévő világ nem azért dolgozik, hogy te önmagad legyél. Megvan a rendszernek a lényege, most ne rakjuk nézőpontokba, mindenki tudja, hogy milyen érzi a bőrén, a saját valóságában mindenki egyénileg, de hogy én, amikor most az elmúlt pár évben végigmentem egy nagyon komoly egészségügyi kihíváson, én ezeket az energiákat, ezt a tudatosságot nagyon-nagyon jól tudtam ott kamatoztatni. Igaz, hogy amikor az ember megengedi azt, hogy jelen legyen mindennel is, minden energiával, és így ömlik az információ, akkor nagyon nehéz mondjuk egy kórháznak a rendelőjében, vagy egy nőgyógyászati osztályon jelen lenni ezekkel az energiákkal. Viszont én azt mondtam, hogy jó, én nem fogom hagyni, hogy én itt elveszek. Olyan helyeken tudja az ember ezt úgymond kamatoztatni, és mindig a legfontosabb, hogy saját magam miatt. Mert ott én rólam volt szó, az én testemről volt szó, az én állapotomról volt szó, és hogy kiálltam saját magamért. És tök mindegy, hogy ez hogy jelent meg abban a valóságban, az se érdekelt.
4: És nyertél, drága Böbe?
5: Igen.
4: Helyes. Nagyon
5: sok neked. Mindent nyertem, és még mindig jön az információ, mert a betegség mögött mindig van egy jó nagy adag, hát mondhatnánk, képesség, információ, valamiért az kialakult, és amikor én ettől megszabadultam, és kibontottam ezt az energetikai csomagot, és bontogatom azóta, még mindig egy csomó minden jön.
4: Hogy él ma egy boszorkány? Most azt mondtad, hogy nem repkedtek seprűbe, összetört a világom, de mesélj, miket szoktatok ti csinálni a hétköznapokban?
5: Miket szoktunk csinálni? Hát egyrészt mindenki ugye legtöbben segítő szakmában vagyunk, és hát ennek ugye rengeteg válfaja van, a masszőrtől kezdve egészen a coachig, tehát mindenféle minőségben vagyunk, és hát ugyanúgy éljük a hétköznapjainkat, mint mindenki más, azzal a különbséggel, hogy a varázslat az ott van minden pillanatban. Tehát van egy láthatatlan varázspálcánk, és hajlandóak vagyunk, hát talán minden nap egy újabb valóságot teremteni, mert hogy hisszük azt, hogy ezzel a létezéssel, ezzel a felfogással tudunk invitálás lenni azoknak, akik ébrednek, vagy ébredeznek, vagy talán azoknak is, akik még nem. De mi meghagyjuk mindenkinek azt a választást, hogy majd, amikor megérkezik, akkor megérkezik. És nem az a fontos, hogy mi hozzánk érkezzen meg, mert amikor választ úgymond minket valaki, és akkor most beszéljünk arról, hogy minket, akkor valahol önmagát választja. Nem azért vagyok, hogy felébresztelek, hanem hogyha felébredsz, akkor ott legyek.
4: Jaj, de szép. Mondj nekem egy hétköznapi varázslatot.
5: Értő figyelem. Most nekem ez jött, hogy úgy nézek mindenkire, úgy kommunikálok a férjemmel, a fiammal, a családommal, a praxisomban, hogy értő figyelemmel vagyok jelen velük. Nem megmondani, hogy mit csináljon, hanem hozzásegíteni ahhoz, hogy ő ébredjen rá, hogy neki mi működik. És ezt kiterjeszteni, önmagam mindig jobb és jobb verziója lenni.
4: Csodálatos. Nagyon szépen köszönöm, Böbe, hogy itt voltál velünk. További jó varázslást kívánok. Hajrá, boszik! Seprűnyére fel! Igen. Minden jót kívánunk!
5: Varázslat fuss, és varázslat terjedj!
4: Fuss és pöt!
5: Igen! Köszönöm szépen!
4: Köszönöm, Böbe!

0: Sportrádió.
1: Rózsabőbe Modern Kori Bosszival hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Az energetikai kezelések nem helyettesítik a hagyományos terápiát vagy más kezelési formákat, de kiegészíthetik azokat, támogatja a személyes fejlődést és az élet különböző területein való előrehaladást. Mindig fontos szakemberhez fordulni, ha komolyabb mentális, fizikai vagy érzelmi problémákkal küzdenek. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádió. Józást kívánok!
2: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz panaszát a szervereiket érintő júliusi kutatás ellen, ugyanakkor a lefoglalások megismétlésére utasította a Bács-Kiskun vármegyei főügyészséget. A Nemzeti Kulturális Alappal kapcsolatos 17 milliárd forintos költségvetési csalási ügyben eljáró hatóság, ugyanis a határozat szerint jogsértő módon úgynevezett adathalászatként foglalta le a teljes adatparkot. A másodfokú döntés értelmében a nyomozóknak át kell vizsgálniuk az elektronikus adatokat, és kizárólag a bűncselekményekhez köthető információkat tarthatják meg. Japán cserebogarat találtak a magyar határ közvetlen közelében a szlovéniai Pince településen. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a kártevő kifejlett egyedei a szőlőt és a gyümölcsfákat, lárvái pedig a növények gyökereit károsítják, csoportosan akár teljes tarrágást okozva. A névig feromon csapdák kihelyezésével megkezdte a védekezést és kéri a lakosságot, hogy a gyanús egyedek haladéktalanul jelentsék a hatóságoknak. Már 6500-an írták alá azt a petíciót, amely a régi piros-fehér-zöld zászlós rendszámok újragyártását kéri a Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól. A szaktárca határozottan elutasította a kezdeményezést arra hivatkozva, hogy a trikoloros táblák újragyártása biztonsági szempontból nem kivitelezhető. Az új azonosítók ugyanis jóval korszerűbbek és több hamisítás elleni elemet tartalmaznak, így a korábbi változatok kiadása műszakilag már nem lehetséges. A világ öt legnehezebben megtanulható nyelve közé került a magyar a történelem során megmaradt nyelvek vizsgálata alapján. A napjainkban használt mintegy 7500 nyelv közül a magyar nyelvtani komplexitás és összetett hangrendszere miatt jelent kiemelkedő kihívást. A magyar mellett a kínai, a klasszikus arab, a japán és a baszk szerepel a legnehezebb nyelveket tömörítő ötös listán.
2: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, 6 óra elmúlt, ismételten egy hétfőre ébredhettünk. Ez itt a Start Rádió, ma is sok zenével és most még többel. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk, rengeteg hasznos információval és sok jó dallal.

0: Reggeli Start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Szép hétfő reggelt kívánok, ez itt bizony a Start Rádió. Már augusztus 17-e hétfő reggele van, a játszintokat köszönhetjük. Rajtuk kívül ma ünnepelnek még a Hetények és az Emiliánák is. Köszöntöm őket.

0: Ez a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel, augusztus 17-e van. Nézzük a mai nap szülötteit. Ezen a napon született meg New Yorkban Robert De Niro, amerikai színész. Kis György, szobrászművész, aki a parlament épületének számos kül- és beltéri szobrát készítette, de első Károly osztrák császár és cseh király, negyedik Károly néven magyar király is ezen a napon látta meg a világot.
1: Sok a zene,
2: és még több.
3: Start Rádió.

0: mai napot, ez bizony a Start Rádió sok zenével, és most még többel egy hétfő kezdetén, ami tudom, hogy általában nehezebb így mentálisan, hiszen a hét első munkanapjára készülünk fel, de ígérem, hogy a következő órában is jövök hasznos információkkal és sok jó zenével.
1: Reggeli Start, Music Live.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Már az idén munkaszüneti nappá válhat december 24-e, amennyiben az országgyűlés ősszel elfogadja a munkás tanácsok és az egyenlő.hu jogszabálymódosítási javaslatát. A munkatörvénykönyvének módosításához mindössze egyszerű parlamenti többségre van szükség, így nincs szükség népszavazásra sem. A döntéssel a szenteste napja nem ledolgozandó szünnap lenne, ami azt is jelenteni, hogy mentesülnénk a december 12-ére tervezett szombati munkanap alól. Néhány egyszerű szabály betartásával könnyen megelőzhetjük a nyári utazások során az ételmérgezést és a gyomorrontást. A Nivik figyelmeztet, az 5 és 60 Celsius fok közötti hőmérsékleten a baktériumok rendkívül gyorsan elszaporodnak, ezért útravalónak érdemes hűtést nem igénylő, kevésbé romlandó ételeket választani. Külföldi úti céloknál elengedhetetlen a készhigiénia, valamint a helyi csapvíz biztonságának ellenőrzése, miközben a nyers vagy nem megfelelően átsütött ételek fogyasztását kerülni kell. Költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt tett feljelentést az Integritás Hatóság az Acsai Mini Bölcsöde építése ügyében. A vizsgálat kiderítette, hogy a 8 fős intézmény kivitelezése közel 110 millió forinttal, vagyis 77%-kal haladta meg a szokásos piaci árat. A hatóság megállapította, hogy míg a szomszédos településeken azonos tervek alapján 1,5 millió forintos négyzetméter áron épültek bölcsödék, addig Acsán ez az összeg elérte a 2,6 millió forintot. A világ 5 legnehezebben megtanulható nyelve közé került a magyar, a történelem során megmaradt

0: A magyar mellett a kínai, a klasszikus arab, a japán és a baszk szerepel a legnehezebb nyelveket tömörítő ötös listán.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: 7 óra elmúlt, szép hétfő reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel indítjuk a hét első munkanapját, úgyhogy mindenkinek kitartást kívánok, aki erre készülődik. Ebben az órában is hasznos információkkal és jó zenékkel várom.
1: Sokat nem, sokat
2: nem.
1: És még több.
2: Start Rádió.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió. Nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be. Csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád. A Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
7: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: Szép hétfő reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, mert mi sok zenét és most még többet játszunk. Nézegetem már a hosszú távú előrejelzést, ugye tartja a népi mondás, hogy 20-a után mindig elromlik az időjárás, és elvileg ez most is így lesz, ott a hosszú hétvége második felére már ígérnek némi lehűlést.
1: Reggel is Start, Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.
3: If love was a word, I don't understand the simplest sound.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reggel is tart. Music latte.
0: Finoman ébreszt.
4: Start Rádió.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Augusztus 17-e van. Ezen a napon Joseph Pulitzer, magyar születésű amerikai újságíró megalapozta a róla elnevezett Pulitzer-díjat. Ezen a napon átadták az első magyarországi villamosított vasútvonalat 1932-ben. És a mai naphoz köthető érdekesség még, hogy a Szovjetunióban útjára bocsájtották a Venyera hetet, amely december 15-én abban az évben el is érte a Vénusz bolygót.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.

Jó reggelt, itt a Start Rádió, ma is sok zenét, és most még többet játszunk, 8 órához közeledvén is. A következő órában is hasznos információkkal jövök, és természetesen rengeteg olyan zenével, ami feldobhatja a hangulatunkat a hét legelső munkanapján.

elmúlt már 8 óra is, egy hétfőt együtt indíthatunk be igazán. Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Sokan most helyezkednek el a munkahelyen a székben, állnak neki a nap első feladatainak, úgyhogy kitartást kívánok a jó dalokkal.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
5: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66-333-333-as telefonszámunkkal. Internet X. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

about to suck a DJ. So listen, what?

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Hogyan kalandozzunk? Kis költségvetéssel. A kaland és a spórolás egyáltalán nem zárják ki egymást. Próbáljuk ki a sátorozást kempingekben, turistaházakat, erdei szállásokat, vagy akár keressünk olyan szobákat, amelyek távolabb vannak a frekventált helyektől. Egy-egy kisebb település szélén vagy falusi vendégháznál általában sokkal barátságosabb árakat találhatunk, és ugye csomó valódi helyi élményekkel is gazdagodhatunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a szere?
3: Start Rádió.

0: a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Már is a költséghatékony utazást veszük gorcső alá, hiszen egy-egy belföldi utazás alatt az étkezés is jelentős tétel lehet, de hát persze nem kötelező drága éttermekbe járni. Ha magunkra főzünk, vagy előre csomagolt élelmiszert viszünk magunkkal, jelentősen csökkenthetjük a költségeket. Sok olcsó szállás rendelkezik közös konyhával. Simán elviszük az alapanyagokat, gyorsan pikpak összedobjuk, és már is megfizethető módon tudunk étkezni az utazásunk alatt is.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

Jó reggelt, itt a Start Rádió. Pillanatokon belül 9 óra lesz, úgyhogy már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Bízom benne, hogy a hét legelső munkanapját is együtt közösen jól indíthattuk. Jövök holnap is, reggel 6-kor.

0: back. Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2.
1: 초콜릿. 초콜릿. 초콜릿. 초콜릿.
2: 떡 라디오.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza indul. Üdv a fedélzeten, hozom ma is a jó zenéket, az érdekességeket, és természetesen a jó hangulatot, a lazasságot itt a napi lazában. Rádiózzunk együtt, szép napot kívánok!
1: Napi laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: és még több.
1: Start Rádió.
0: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
7: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem? Sokat nem.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napirajza szól. Itt van néhány gondolat a mai napi események összegyűjtése. 1859 mai napján használtak először légipostát, képzelje. Illetve 1943 ema napján született New Yorkban Robert De Niro, amerikai színész. Rengeteg filmben ismerhettük és láthattuk már az elmúlt években, évtizedekben. Ezek voltak a mai nap érdekesebb eseményei.
1: Napi laza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión, ez a napi laza. Lassanként pedig az első óránk a végéhez ér, de velünk még meg annyi dal délig, hogy feltöltsük energiával ezt a délelőttöt is. A mai névnaposaink a játszintok, nekik nagyon boldog névnapot, én pedig a következő órában is itt vagyok még önnel, akár a munka közben.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
0: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.
4: Napi laza! Vedd könnyedén!
5: Start Rádió!
6: Start Rádió!
4: Hú, de laza!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 17-e hétfő, déli 12 óra van. Civil összefogással mentik a halállományt a gerlai holtágon. Elindult a szavazás a Tesco Start a Jövőért programjában Békés vármegyében. Sportfogadásokkal csalt ki több mint 2 millió forintot egy békési férfi. Szabálytalan hulladék égetés miatt emeltek vádat egy szarvasi férfi ellen. Már is mondom a részleteket. A nyári kánikulában a vizek felmelegedése és az oldott oxigén drasztikus csökkenése súlyos veszélyt jelent a halállományra, különösen az ivadékokra. A megszokott reakció ilyenkor gyakran a tehetetlen felháborodás vagy a hatóságok bírálata, ám egy Békés megyei telektulajdonos most azt mutatta meg, hogy a cselekvés sokszor többet ér a szavaknál. Saját költségén kezdte el oxigénnel dúsítani a gerlai holtágvizét. Az Élővíz csatorna horgászai Facebook csoportban megjelent bejegyzés szerint a férfi felismerte, hogy a rendkívüli szájos meleg időszakban a vízügyi szakemberek erőfeszítései ellenére is óriási nyomás nehezedik a természetre, ezért egy egyszerű 20-pár ezer forintos zagyszivattyút állított üzembe a partról, hogy segítse a víz oxigén ellátását. A szivattyú óránként 15-20 köbméter vizet csobogtat és porlaszt vissza a mederbe, friss oxigént juttatva a víz felszín alá. Időkapcsolóval működik, a legmelegebb délutáni órákban is éjszaka dolgozik, amikor a vízinövények már nem termelnek oxigént, hanem maguk is elvonják azt a vízből. A hatás azonnali, a kis halak és ivadékok tömegével gyűlnek a kiömlő nyíláshoz, hogy hozzáférjenek az oxigéndús vízhez. A bejegyzés írója hangsúlyozza, nem a hatóságok bírálatára van szükség, hiszen a vízügyi szakemberek erejükön felül dolgoznak. Inkább egy új szemléletmódra és civil összefogásra hívja fel a figyelmet, amelyben a helyiek saját eszközeikkel egészítik ki a központi védekezést. A kezdeményező több lépést is javasol a környékbelieknek. Úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha minél többen nem csak kritikát, hanem tettekkel, szavakkal és akarattal járulnának hozzá ahhoz, hogy megújulhasson a szemlélet és hatékonyabban dolgozhassanak együtt a civilek és a hatóságok. Ez a felelősségteljes lokálpatrióta hozzáállás, az úgynevezett vízőrzés azt mutatja, hogy a klímaváltozás okozta ökológiai kihívásokra nem csak felülről érkezhet válasz. Az élővíz csatorna és a gerlai holtág élővilágának megőrzése közös érdek, és sokszor egyetlen kerti szivattyúnyi segítség is életet menthet. Elstartolt a Tesco Start a Jövőért pályázati programjának szavazási szakasza. A vásárlók Békés vármegyében 7 áruházban voksolhatnak 6 helyi kezdeményezésre, és a pénztároknál kapott zsetonok bedobásával dönthetnek arról, melyik projekt mekkora támogatást kapjon. A szavazás szeptember 6-áig tart. A támogatással többek között sajátos nevelési igényű diákok délutáni foglalkozásai, közösségi magbőrze és óvodai tündérkert is megvalósulhat. A Tesco idén tavasszal 4. alkalommal hirdette meg a helyi közösségeket segítő programot. A felhívásra 297 pályázat érkezett, amelyek közül szakmai értékelés után 159 projekt jutott tovább, köztük 6 Békés vármegyei kezdeményezés. A vásárlók most arról dönthetnek, mekkora támogatást kapjanak. Az áruházlánc országosan 57 millió forintot biztosít a megvalósításra. A körzeti rangsorban a legtöbb zseton gyűjtő projekt 500 ezer, a második 300 ezer, a harmadik pedig 150 ezer forint támogatást kap. A vásárlók minden vásárlás után jár zsetont az általuk választott pályázott gyűjtő edényébe dobva alakíthatják a sorrendet. Hevesi Nóra, a Tesco Magyarország kommunikációs vezetője elmondta, a Békés vármegyei pályázatok is jól mutatják, hogy mennyi kreatív, valódi változást ígérő ötlet születik a helyi közösségekben. Hangsúlyozta, hogy a program ereje abban rejlik, hogy a vásárlók is aktív részesei lehetnek a döntésnek, és arra biztatta őket, hogy minden vásárlásnál kérjék és dobják be a zsetonokat, mert egy apró mozdulat is közelebb vihet egy jó íj megvalósulásához. A szakmai bírálók 6 kiemelkedő kezdeményezést további 500 ezer forintos külön díjjal ismernek el. A díjazottak között van a Juszt Zsigmond városi könyvtár, amely nyomozós könyvtári kincsvadászattal ösztönzi a fiatalokat az olvasásra és a könyvtári terek játékos felfedezésére. A szavazás 2026. szeptember 6-áig tart.

0: A Békés Csabai járási ügyészség nagyobb kárt okozó csalás büntete miatt vádat emelt egy 54 éves büntetett előéletű békési férfi ellen, aki megtévesztéssel fizetés nélkül kötött sportfogadásokat egy helyi dohányboltban. A vádlott több mint 2,3 millió forint értékben adott fel szelvényeket hitelre, majd nem fizette ki azokat. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés és vagyonelkobzás kiszabását indítványozta. A vádirat, amelyet a Békés vármegyei főügyészség hétfő délelőtt közölt, rögzíti, hogy a férfi törzsvásárlóként rendszeresen járt a békési, lottózóként is működő dohányboltba, így a dolgozók jól ismerték. Tavaly április 15-én délelőtt ismét megjelent az üzletben, ahol kezdetben néhány sportfogadást tetmett, és ezeket rendben ki is fizette. Ezt követően azonban kihasználva a felé irányuló bizalmat elhatározta, hogy megtéveszti a terminálkezelőit. A bejárati ajtón kifelé nézegetve és a telefonját nyomkodva azt a látszatot keltette, mintha egy ismerőse hamarosan megérkezne a készpénzzel, amelyből majd kiegyenlíti a fogadások díját. A félrevezetett eladó hitt a férfi állításainak és engedélyezte, hogy ellenérték nélkül is feladja a szelvényeket. A vádlott szűk két óra alatt legalább 60 alkalommal tett meg különböző sportfogadásokat hitelre, mintegy 2 millió 300 ezer forint értékben. A szelvények kinyomtatása után közölte, hogy nincs nála pénz, de majd egyszer megadja, majd sietve távozott az üzletből. A keletkezett kárt végül az eladónak kellett megtérítenie a munkáltatója felé, mivel tisztában volt azzal, hogy hitelben nem lett volna szabad szelvényeket kiadnia. A vádlott később sem fizette vissza a tartozást, csak hitegette a sértettet és az üzlet képviselőjét. A Békés Csabai járási ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki a férfira, és a bűncselekménnyel elért 2 millió 300 ezer forint erejéig rendeljen el vagyonelkobzást vele szemben. Mezőhegyes belterületén 113 km/órás sebességgel haladt egy autós azon a szakaszon, ahol legfeljebb 50-nel lehetett közlekedni. A szabályszegést augusztus 12-én rögzítette az egyik sebességmérő készülék. A rendőrség hangsúlyozza, a cél nem a gyorshajtók üldözése, hanem a közlekedés biztonságának növelése. A város belterületén történt esettel kapcsolatban felhívják a figyelmet arra, hogy a járművezetőknek nem csak saját magukra, hanem a közlekedés többi résztvevőire és az út mentén élőkre is tekintettel kell lenniük. A megengedetnél jóval nagyobb sebesség nem csak a biztonság érzetet csökkenti, hanem a megállási út is jelentősebb, hosszabb lesz, különösen akkor, amikor egy váratlan helyzet miatt hirtelen kell fékezni. A rendőrség szerint a közlekedés biztonság a közös érdek, ezért mindenkit arra kérnek, hogy vigyázzon magára is, figyeljen másokra. A szarvasi járási ügyészség vádat emelt egy 59 éves büntetlen előéletű férfi ellen, aki engedély nélkül égetett hulladékot a szarvas ezüst szőlőben található tanyáján. A férfi a vádirat szerint tavaly októberben egy délelőtt birtokán felhalmozott csak nem 100 kilónyi matracot és bálamadzakot gyújtott meg szabadtéren, ám a lángokat nem tudta megfékezni. A tűz átterjedt a közelben lévő gumiabroncsokra is, amelyek nem minősülnek hulladéknak. A dokumentum szerint a férfi hiába próbálta megfékezni a tűz terjedését a tanya udvaron, végül a katasztrófa védelemnek kellett beavatkoznia és eloltania a lángokat. A szárazföldi hulladék égetés jogszabály szerint hulladékkezelési tevékenység, amely kizárólag hatósági engedéllyel végezhető. A férfi azonban ilyennel nem rendelkezett. A vádhatóság a hulladékgazdálkodás rendje megsértésének büntete miatt pénzbüntetés kiszabását indítványozta a férfival szemben. Ez volt a Csabai híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai híradó. Csabai híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Hír, te is dald a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor
5: a Start Rádióban.
4: Imádom.
5: Jé, de jó zenék vannak itt.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Sportrádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió. Nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
1: Jó. Reklámot hallottak. Sok a szere.
0: Sportrádió.
1: És még több.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
2: Should be small.

0: és még több.
1: Start Rádió.
0: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
3: Részletek ácsfa.hu.
2: Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal. Főleg a zölden.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról.
3: Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon.
5: Bárka!
3: Bárka!
5: Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név,
3: új kaland.
5: Gyere, kösd ki nálunk!
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.
7: Sok a zene, és még több.
1: Start Rádió.

맞은 별 내 우주와 넌 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok, ebben az órában jön Holly Johnson-tól a Love Train, itt lesz a Metallica-tól az Enter Sandman, és hallhatjuk a Massive Attack-től az Unfinished Sympathy-t. Kérem, és délutánt hallgassátok a Startot benne a Pet Shop Boys-t, itt a rend.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
5: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere?
6: Stop.

5 perc múlva fél négy. Ez a Start a 98.4-en. A mai napon augusztus 17-e van. A jácintok ünneplik névnapjukat. A jácint görög eredetű férfi név, amely a görög mitológiai névnek, a latin hiacinthus formájából származik, remélem jól mondom. Magának a jácint virágnak a neve is a mondai alak nevéből származik. A név női párja, mert hogy van ilyen, ez a jácinta. Kedves jácintok, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is. A Starton pedig természetesen zenélünk tovább, itt a Metallicától, az Enter Sandman.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
1: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Két kővel megrakott bárkával és egy mederbe épített fenékküszöbbel emelik meg a Duna vízszintjét a paksi atomerőműnél a folyó alacsony vízállása miatt. Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen közölte, hogy a beavatkozás célja a hűtővízellátás biztosítása és az erőmű működő képességének megőrzése. A keresztmű kiépítéséhez szükséges kő a polgárdi bányából érkezik. A szakemberek a tervek szerint 30 napon belül elkészítik a fenékküszöböt, amellyel elkerülhetővé válik a turbinák újabb visszaterhelése. Rövid pihenőt kaptak az országgyűlési képviselők, mivel a Tisza kormánya jövő hétre nem kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést. A májusi megalakulás óta már 23 ülésnapot tartó országgyűlés munkája augusztus 20-áig szünetel. Rekordot döntött a személyi kölcsönök piaca júniusban, a magyarok több mint 42 000 szerződést kötöttek meg, ami munkanaponként átlagosan közel 2000 új hitelt jelent, derült ki a biztosdöntés.hu elemzéséből. Az új kihelyezések összértéke elérte a 156,5 milliárd forintot, míg az átlagos hitelösszeg 3,6 millió forint fölé emelkedett. A hitelezési boom hátterében a felpörgő online értékesítés, valamint az egyre kedvezőbb sok banknál már 10% alatti éves kamatok állnak. A Várkert bazárban és a Várkert rakparton megrendezett Magyar Ízek utcáján kóstolhatja meg először a közönség augusztus 20-a és 22-e között a Szent István napi kenyereket és az év tortáit. A 15. alkalommal kírt kenyérversenyen a Pilisi Pityókás kenyér nyerte az első díjat, míg az innovatív kategóriában a magvető kenyér végzett az élen. Magyarország tortája idén a rögös túró és tejföl tematikájú bíborfehér lett, a cukormentes kategóriában pedig a Szilva Fácska Fantázia nevű desszert győzött. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Na nézzel, megy el a hangom. 4 óra volt, 2,5 perc, elsziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok, nem sokára jön a Lighthouse Family. Ebben az órában tudja, hogy hallhatjuk Robbie Williams, Morcsiba és a Bon Jovi egy-egy dalát is. Kellemes délután hallgassátok a Startot, ahol a Cutting Crew kezdi ezt az órát itt, az I Just Died in Your Arms.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
5: Internetix.
4: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
5: Internetix.
4: Díjmentes bekötés.
5: Internetix.
4: Legmodernebb optikai hálózat.
5: Internetix.
4: Megbízható, elérhető, korlátlan.
5: Internetix.
4: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
5: Internetix.
4: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.
6: Sok.

Ez a Start a 98.4-en, kevés lesz a felhőnapos idő várható, aztán estétől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Estig legfeljebb kevés helyen lehet eső, zápor eső, aztán az érkező hidegfront mentén növekszik a csapadék hajlam, egészen 70-90% eséllyel lehet csapadék. A déli, aztán a nyugatira forduló szél megélénkül helyenként meg is erősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 fok körül alakul, gyengén felhős napos idő várható, aztán délutántól nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, csapadék viszont nem valószínű, az északnyugati szél megélénkül helyenként meg is erősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 28 fok körül alakul. Ez azért már barátságosabb. A Starton zenélünk tovább, Pete Gabriel-lel megyünk tovább, itt a Steam.

0: Startrádió.
1: Közlekedési információ.
2: A 47-es úton Gyulán a Csabai-úti körforgalomnál átépítik a csomópontot, sávelhúzásos terelés várható. A Gyula-Furtay összekötő úton vasúti átjárót építenek. Jó utat!

és még több. És még több.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Rendkívüli asszályintézkedésről döntött a kormány a gazdák fizetőképességének megőrzésére, miután július végéig több mint 750 ezer hektára érkezett kárbejelentés. Az Agrártárca a szokásosnál korábban már szeptemberben elindítja a kárenyhítési szuperelőleg kifizetését, ami mintegy 106 milliárd forintos azonnali forrást jelent 150 ezer gazdálkodónak. Ezen felül Magyarország mintegy 16,7 millió eurós rendkívüli támogatást hív le az Európai Unió válság alapjából a termelési költségek ellensúlyozására. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz panaszát a szervereiket érintő júliusi kutatás ellen, ugyanakkor a lefoglalások megismétlésére utasította a Bács-Kiskun vármegyei főügyészséget. A Nemzeti Kulturális Alappal kapcsolatos 17 milliárd forintos költségvetési csalási ügyben eljáró hatóság, ugyanis a határozat szerint jogsértő módon úgynevezett adathalászatként foglalta le a teljes adatparkot. A másodfokú döntés értelmében a nyomozóknak át kell

0: Millió köbméteri hóvizet sikerült megóvni a Microsoft egyik mesterséges intelligencián alapuló szivárgásérzékelő rendszerével. Ez a mennyiség egy akkora város teljes éves lakossági ivóvíz felhasználásával ér fel, mint Debrecen. A technológia a vízi közműhálózatok adatainak elemzésével mutatja ki a rejtett hálózati hibákat. A megoldás hazai alkalmazása különösen indokolt lenne, mivel Magyarországon a hálózatba táplált ivóvíz mintegy negyede elszivárog, mielőtt eljutna a fogyasztóhoz. Rövid pihenőt kaptak az országgyűlési képviselők, mivel a Tisza kormánya jövő hétre nem kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést. A májusi megalakulás óta már 23 ülésnapot tartó országgyűlés munkája augusztus 20-áig szünetel.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2,5 perccel, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, Maracki Zolt. Amelyik van remény, holnap már jóval jobb idő lesz, az azt jelenti, hogy nagyjából egy 10 fokos lehűlésben reménykedhetünk, és talán érkezik csapadék is. Megnézzük ebben az órában azt, hogy mármint ez a helyzet, különösen frontok táján hogyan hat majd ránk. Földi halandókra. Aztán kivel a dalokat hozok ebben az órában, jön majd Kim White-tól a UK-m, itt lesz az OMD-tól a Pandora's Box, és érkezik a Heaven Street 7-től az Ez a szerelem is. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot, ahol Belinda Carlisle-dalával folytatjuk, itt a Leave Light On.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió. Nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene, és még több.
4: Start Rádió.

tart a 98.4-en. Ma egy hideg front egyre több felé érezteti hatását. Én is érzem már. Felfájás, görcsös panaszok és vérnyomás problémák, no meg keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek, hogyha jön a lehűlés és érkezik a barátságosabb idő, akkor azt meg kell szenvedni. Ez a helyzet, a szeresebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a felfájásos panaszok. Nem tudom, mi szeres tájon élünk? Hát annyira nem, talán, mint mondjuk az Alpokalja, az inkább szeresebb. De a lényeg az, hogy még nem szűnt meg mindenhol a kánikula, itt sem, például a gyors délelőtti melegedés hatására migrén, fáradékonyság azért még mindig tartja magát, tompaság, tele vannak tompa emberekkel és tompa tárgyakkal az utcák, úgyhogy vigyázzunk egymásra, pallagfű, pollenszemei országszerte a tüneteket okozó közepesenként már-már a magas koncentrációban jelen vannak a levegőben, a csalánfélék és a kenderfélék, valamint az üröm, pollen koncentrációja országosan a közepes tartományban alakul, nem is tudtam, az üröm az ilyen pollen veszélyes valami. Ez a szerelem. A Heaven Street 7-nál folytatjuk.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: A Gyula Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. A 47-esen Gyulánál a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot. Jó utat!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán. Még ebben az órában hozom a kiváló Mumford & Sons-tól az I Will Wait It. Itt lesz az AHA-tól a Take On Me, Billy Idol-tól a Cradle of Love és Olive-től a Your Nadalon. Kell még ennél is több? Na igen, akkor hallgassd a Startot, hiszen kiváló dalok ebben az órában, és most például jön Jimmy Somerville, és a You Make Me Feel.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

János tart a 984-en, van néhány évfordulónk, például jeles évforduló, 83 éve mai napon született New York Cityben Robert De Niro amerikai színész. 167 éve használtak először légi postát, és éppen a mai napon augusztus 17-én megáll az ember esze. 123 éve József Pulitzer, magyar születésű amerikai újságíró megalapozta a róla elnevezett Pulitzer díjat, és még egy jó hír a végére, 74 éve született Nelson Piquet, brazil autóversenyző, háromszoros Formula 1-es világbajnok.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Két kővel megrakott bárkával és egy mederbe épített fenékküszöbbel emelik meg a Duna vízszintjét a paksi atomerőműnél a folyó alacsony vízállása miatt. Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen közölte, hogy a beavatkozás célja a hűtővízellátás biztosítása és az erőmű működő képességének megőrzése. A keresztmű kiépítéséhez szükséges kő a Polgárdi bányából érkezik. A szakemberek a tervek szerint 30 napon belül elkészítik a fenékküszöböt, amellyel elkerülhetővé válik a turbinák újabb visszaterhelése. Már az idén munkaszüneti nappá válhat december 24-e, amennyiben az országgyűlés ősszel elfogadja a munkás tanácsok és az egyenlő.hu jogszabálymódosítási javaslatát. A munkatörvénykönyvének módosításához mindössze egyszerű parlamenti többségre van szükség, így nincs szükség népszavazásra sem. A döntéssel a szenteste napja nem ledolgozandó szünnap lenne, ami azt is jelenteni, hogy mentesülnénk a december 12-ére tervezett szombati munkanap alól. Már 6500-an írták alá azt a petíciót, amely a régi piros-fehér-zöld zászlós rendszámok újragyártását kéri a Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól. A szaktárca határozottan elutasította a kezdeményezést arra hivatkozva, hogy a trikoloros táblák újragyártása biztonsági szempontból nem kivitelezhető. Az új azonosítók ugyanis jóval korszerűbbek és több hamisítás elleni elemet tartalmaznak, így a korábbi változatok kiadása műszakilag már nem lehetséges. A világ öt legnehezebben megtanulható nyelve közé került a magyar a történelem során megmaradt nyelvek vizsgálata alapján. A napjainkban használt mintegy 7500 nyelv közül a magyar nyelvtani komplexitás és összetett hangrendszere miatt jelent kiemelkedő kihívást. A magyar mellett a kínai, a klasszikus arab, a japán és a baszk szerepel a legnehezebb nyelveket tömörítő ötös listán. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a szere?
3: Start Rádió.
2: És még több.
4: És még több.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják.
6: Műsorunk e heti vendége Gigac Balázs, műsorvezető, művelődésszervező. Tartsanak velünk, pár perc és érkezünk.
2: Sok az

0: és még több.
1: Sportrádió. Sportrádió.
2: Gigacz Balázs a vendégünk, műsorvezető, művelődés szervező. Szervusz Balázs, üdvözöllek.
3: Szia Géza, én is üdvözlök minden hallgatót.
2: Na, hát rendhagyó ismét a mai műsor, ugyanis nem egy zenészről beszélünk, illetve hát tudomásom szerint nem zenész.
3: Ezt jól tudod, még nem zenélek.
2: Pályán mozogsz, igen, hanem inkább így a művelődés szervezés vonalán mozogsz, és mostanában, mint műsorvezető is tevékenykedsz. Na de menjünk vissza a gyermekkorba. Honnan indultál? Most így nem konkrétan a települést kérdezem, hanem milyen volt a te családi háttered? Voltak-e esetleg a családon belül olyanok, akik így emberek elé álltak, mint fellépők, vagy teljesen egy hétköznapi átlagos családból jöttél?
3: Tőzsgyökeres mezőkovácsházinak tartom magam. 1994-ben kezdtem ugye az általános iskolát mezőkovácsházán. Kérdezvén a családi hátteret, én azt gondolom, hogy egy teljesen átlagos kisvárosi családból származom, és ha jól emlékszem, nincs ilyen rokonunk, aki bárki kiállt volna emberek elé, zenélt volna, rendezvényeket szervezett volna, úgyhogy családon belül ilyen szempontból úttörőnek számítok. Ezt követően ugye 94-ben elkezdtem az általános iskolát mezőkovácsházán, ott is fejeztem be, és utána kezdődött az, hogy én kicsit nyitottam a világ felé, és 2002-ben elkerültem középiskolába Szegedre. Nyilván ez így a kisvárosból egy nagyvárosba lépés, ez egy elég
2: erős,
3: nagy lépés.
2: Erős váltás
3: volt, illetve hát a kollégiumi élet, ami magával szippantott, úgy érzem, illetve a nagyvárosi szegedi hangulat, a nagyvárosi, a napfényvárosa feeling, az teljesen nálam is beütött, és talán ez volt az első olyan helyszín az életemben, ahol a rendezvényekkel, a szórakoztatással találkoztam.
2: Ez a szegedi élet indított telefelé, a művelődés szervezés felé?
3: Én úgy gondolom, hogyha nem is a művelődés szervezés felé, de a rendezvények világa, illetve ezt kísérő dolgok, illetve a művészetek ekkor kezdtek el érdekelni, furcsa mód. Azt tudni kell rólam, hogy én Szegeden akkor jött be az iskolai oktatásba az a mozgókép kultúra és média ismeret tantárgy, ami engem nagyon beszippantott.
2: Ez ilyen filmkészítés,
3: illetve filmelemzés, meg ami média, ugye ez a 2000-es évek eleje, tehát a valóságsóknak a magyarországi berobbanása, és én ezt akkor két nagyon jó tanártól tanulhattam, és teljesen ott is a művészmozik világa, tehát jártunk minden havonta egyszer, hiszen művészfilmeket nézni a belvárosi moziba Szegedre, és ekkor éreztem azt, hogy ez a dolog engem érdekel, és ugye az érettségi rendszert is ekkor reformálták meg éppen, és akkor volt az, hogy lehetett így választott tantárgyból érettségi tenni, és nekem egyből ez a média ismeret volt az választott tantárgyam érettségén. Hát az nem dicsekszek általában, hogy mindenből hármasra érettségiztem, kivéve a mozgókép és média ismeret.
2: Az mindegy, csak görbüljön, mondjuk a hármas az pont görbül, igen.
3: Igen, de a mozgókép az ötös érettségit írtam belőle. Ekkor még úgy gondoltam, hogy Szegeden fogom folytatni a tanulmányaimat, de sajnos az általam akkor kinézett szakok, még akkor megmondom őszintén, nem is ez az irány volt, hanem ott én nagyon nagyokat álmodtam, tehát politológia, szociológia, stb.
2: Az igen.
3: Nyilván a hármas érettségik, ez nem voltak elegek.
2: Igen. Sportrádió.

0: Start Rádió.
1: Oké, és akkor visszakerültél gyakorlatilag Mezőkovács házára Szeged után egyből, vagy voltak még így azért kikacsintások?
2: Vannak még, sok-sok állomás van az életemben.
1: Soroljuk
2: egyébként.
1: Akkor.
2: Tehát ezután én egy pótfelvételi eljárással ide kerültem Békés Csabára, amikor indult, akkor Tessedik főiskolára, amikor befejeztem, akkor Szent István Egyetem volt, és ha jól tudom, azóta már Gál Ferenc Egyetemnek hívják. Itt végeztem el egy 3 éves andragógus képzést, amit megmondom őszintén, amikor elkezdtem, tudtam, hogy mit jelent, de úgy voltam vele, akkoriban sokkal inkább a szakmák háttérbe voltak szorítva, tehát az volt a menő, hogyha gimnázium után egyből főiskola vagy egyetem, diploma, és akkor majd lesz, ami lesz, ugye.
1: De egyébként ez mostanában is, meg ez nagyon-nagyon régóta, előtte is nagyon menő volt, ugye, hogy nem szakmát szerzett a diák, hanem meg volt az érettségi, meg volt a szalagavató, és akkor be a nagyvilágba. Tehát, hogy nem volt szakmája gyakorlatilag a gyereknek. Ez volt a menő gyakorlatilag, igen.
2: Igen, de hogy akkor én a család részéről is úgy éreztem, hogy igen, itt most diplomát kell szerezni a gyereknek. Egyébként egyenben is úttörőnek érzem magam a családban, ha jól tudom, akkor a családomban én voltam az első, aki diplomát szerzett. És tehát itt ide kötöttem ki Békéscsabán andragógus képzésre, ez ugye felnőtt képzés szervezőt jelent mai nyelvre lefordítva. Megmondom őszintén, amikor tanultam ezt a szakmát, nem éreztem teljesen a magaménak, ugyanakkor a képzés felénél szakirányt kellett választani. Itt lehetett választani a személyügyi szervező talán, és a művelődés szervező közül, és hát ekkor volt az, amikor úgymond először rám kacsintotta a művelődés szervezés, a rendezvényszervezés, a kultúra világa, és ezt a másfél évet ezt intenzíven, ugye utána már ezzel folytattam, és...
1: Bocsánat, de mi alapján választottál ugye a kettő között? Említetted, hogy kettő között választani kellett. Miért pont a művelődés szervezés?
2: Nyilván ugye itt már ott tartottam életkorban, hogy ilyen 20-21 éves voltam, tehát nagyjából már láttam, hogy mi az, amit biztos nem szeretnék csinálni, és akkor tudom, hogy a főiskolán megkérdeztük a tanároktól, hogy ha ide megyek, akkor mi lehetek, ha elvégzem az iskolát. Tehát akkor már konkrétan úgy gondolkozott az ember, hogy miben tud majd elhelyezkedni, ha elvégzi az iskolát, és akkor mondták, hogy hát ez a személyügyi szervező, hát akkor el lehet menni HR-esnek, cégekhez, stb. Vagy művelődés szervezővel rendezvényeket szervezni. Hát nekem nyilván ez volt.
1: Megérkeztünk, igen.
2: Igen, ez a megérkezés pillanata, még ha nem is teljesen ugye odaérkeztem, ahol végül kikötöttem, de ez még egy hosszabb történet lesz. Azt még szeretném kihangsúlyozni itt a művelődés szervezéshez, illetve a kultúrához kapcsolódóan, hogy például nekem hatalmas élmény, illetve azóta is egy ilyen alap a művelődés szervezésben a gyakorlati helyszínem, ahol volt. Ezt, ha emlékszel, biztos te is jártál akkoriban. A megye első igazi nagy fesztiválja volt, ez a Dinnye Fesztivál.
1: Ja, Istenem, igen.
2: És én ott töltöttem a gyakorlatomat a Farkas Gyula kezei alatt, és nagyon nagy hatással voltak rám azok a, mondhatom, hogy évek, mert egyébként két hétig voltam csak ott gyakorlaton, viszont önkéntes alapon évekig visszajártam a fesztivál előtt egy héttel, és utána egy héttel, tehát egy ilyen kéthetes turnust. Én szerintem ugyanis 3-4 évig ott még jártam, és segítettem a Gyuláéknak, mert az úgy éreztem, hogy az megyei szinten is egy nagy fesztivál
1: abszolút
2: volt.
1: Egyébként, igen.
2: Sajnos a Covid ugye befellegzette ki, tehát ott vége lett a Dinnye Fesztiválnak sajnos, és ez nagy hatása volt rám, és akkor éreztem azt, hogy igen, ez a helyi kisvárosi műfáz, illetve az, amikor az a város, ahol dolgozol, meg tudod mutatni akár a, nem csak a városiaknak, hanem a kistérségben, akár a megyeieknek, hogy igen, itt ebben a kisvárosban is lehet olyan kulturális életet, vagy olyan rendezvényt szervezni, ami vonzó lehet, és nyilván ez a településnek csak az előnyére válhat.
0: Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotó művészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
0: Sok

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédo Gézával. Augusztus 17-e hétfő van. Botyánszky Bence, Békés Csabai óvóbácsit nagyon sokan ismerik a városban és a környéken is, ugyanis több éve foglalkozik már jótékonykodással a tanévkezdést megelőzően. Ez idén sincsen másként, a részletekről vele beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában. A Tekárt ékszerlabor keretében leselejtezett elektronikai alkatrészekből, például alaplapokból és régi billentyűzetek gombjaiból készíthettek ismét medált, fülbevalót vagy kulcstartót az érdeklődő kreatív résztvevők az újrahasznosítás jegyében a Békés megyei könyvtár digilaborjában. A részletekkel kapcsolatban Palkovics Brigitta, a könyvtár munkatársa adott tájékoztatást. A Táliber közösségfejlesztő alapítvány is számos programot szervez a fiataloknak, nem csak helyszínt biztosítanak más szervezetek eseményeinek. Az eddigi rendezvények tapasztalatairól Zsótér Máriával, az alapítvány elnökével beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában. Gigac Balázs műsorvezető, művelődés szervező járt a Körös Hírcentrum stúdiójában a közelmúltban, ahol beszélgettünk a szakemberrel arról is, hogy egy általa szervezett rendezvényre mi alapján választja ki a fellépőket és zenekarokat, illetve keresik-e őt magát különböző együttesek fellépési lehetőségért.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Botyánszky Bence, Békés Csabai óvóbácsit nagyon sokan ismerik a városban és a környéken is, ugyanis több éve foglalkozik már jótékonykodással a tanévkezdést megelőzően. Ez idén sincsen másként, a részletekről vele beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában.
3: Régen voltál nálunk, nem ebben a témában voltál nálunk, hanem akkor rallisztunk, kalandoztunk, kirándultunk általad, viszont most gyűjtést szervezel ismételten, hogyha jól tudom. Mesélsz a kezdetekről, hogyan jött neked ez, hogy gyerkőcöknek, fiataloknak szeretnél segíteni?
4: Igen, először is köszönöm a meghívást, mert minél szélesebb körben elterjed a hír, annál nagyobb eséllyel fogunk egy sikeres gyűjtést szervezni. Hát ahogy jöttem ide hozzátok, akkor pont ezen gondolkoztam, hogy mi volt ennek az egésznek a gyújtópontja, mi volt az, amikor én elkezdtem táskákat gyűjteni, mert azért ez már egy ilyen 5-6 éves történet. Szerintem ilyen 21 környékére tenném én ezt, vagy 20-21 környékére, amikor ez elkezdődött, és hát így visszabontva, ugye Bonyai Sanyival csináljuk ezt a gyűjtést, én vagyok ugye a gyűjtő személy, meg aki szervezi a gyűjtést, és ő lesz az, aki majd eljutatja megfelelő személyekhez ezeket a táskákat, illetve tanszereket, és idéntől már reméljük minél több kerékpárt is, és szerintem az volt, hogy a Sanyi szervezett annak idején ilyen tanszergyűjtést, és én ehhez csatlakoztam szerintem egy-két táskával még annak idején, és ez olyan szépen felépült, hogy jelenleg most már azért tavaly előtt is egy komplett osztálynyi iskolatáskát sikerült összegyűjteni, és ehhez jött még az a néhány tanszer, testnevelés, komplett testnevelés, felszerelés, tehát az már az ilyen plusz volt hozzá.
3: Hogyan lehet egy ilyen művelet elkezdeni? Most nyilván a közösségi oldalon láttuk mi is, hogy kihirdetted, hogy lesz megint ilyen, ha valakinek van fölösleges, akkor szeretettel fogadjátok. De ez ennyi a mai világban? Elég ennyi?
4: Nyilván most egy olyan, hát nem akarok ilyen nagy szavakat használni, de most egy olyan kialakult rendszerről beszélünk most már, ami igazából ilyen önjáró lett, mert engem például már július közepe vége fele már hívnak, meg írnak, hogy lesz-e idén gyűjtés, mert lenne olyan táska, vagy olyan eszköz, ami a tanulást segíteni, vagy megkönnyíteni a családoknak az évkezdést. Nem tudom, szerintem elég ennyi. Tehát, hogyha ismernek téged az emberek arról az oldaladról, hogy szívesen segítesz.
3: Illetve van kapcsolatod esetleg olyan ember felé, aki tud segíteni.
4: Így van, tehát én azt gondolom, hogy ezután egy viszonylag egy önjáró dolog, meg hát ne feledkezzünk el arról sem, hogy itt a baráti körben azért sokan segítik ezt a kezdeményezést. Például nagyon sok adománypontunk van, akik csatlakoztak, és azt mondták, hogy ők nagyon szívesen beleállnak abba, hogy ők is adományoznak táskát, vagy vásárolnak, vagy ők is a ismerősi körbe összeszedik, akit csak lehet, illetve a saját cégüknél, vagy saját közösségüknél összegyűjtik a táskákat, és akkor nekünk már elhozzák azt a plusz adagot, amit ők szedtek össze, úgyhogy ez egy ilyen elég komplex dologgá nőtte ki magát, és hát be kell valljam őszintén, hogy nagyon sokat nem kellett ezért tennem, csak maga a transzparencia, meg az, hogy én ott vagyok, és én ezzel foglalkozok. Sok esetben azt látom, hogy ez kicsit meg is könnyíti a családoknak a helyzetét a tekintetben, hogy hát nem kell kerülgetni tovább azt a már használaton kívül lévő iskolatáskát, vagy azokat a füzeteket, amik már mondjuk felsőben nem lesznek jók.
3: Nyilván ilyenkor azért az is felmerülhet, hogy ugye azért csak használt eszközökről van szó. Hogy hol van az a határ, ameddig még az ember jó érzéssel tovább adhatja, mit kell megnézni, hogy mondjuk mit szakadás, nagyobb folt ne legyen rajta, tehát hogy hogyan tud valójában az ember segíteni, erre akarok kiukadni.
4: Hát ahonnan indultunk annak idején, azért nagyon jó, hogy már ott odaérkeztünk meg, ahol most tartunk, mert az elején azért azt gondolom, hogy sokan a lomtól szabadultak meg, és az az igazság, hogy ezt próbáltam utána már mindenkinek valahogy átadni, hogy olyan táskával, olyan eszközzel, olyan tanszerrel segítse már a gyerekeket, amit ő is szívesen odaadna még a gyermekének, vagy azt mondaná, hogy igazából nem azért adom oda, mert már baja van, hanem azért adom oda, mert mondjuk cserélek is, egy másikat fogok vásárolni, mert a gyerek kitalálta, hogy ez neki már nem tetszik.
3: Igen,
4: nem
3: egy másik jó. Mintát mesehőst szeretne.
4: Így van,
3: igen.
4: Így van, tehát már lejárt a verda, és akkor most valami új kellene, tehát, hogy ezt most már nagyon határozottan el szoktuk mondani az elejétől, hogy olyat adjanak, és ez egyébként jól működik, tehát én azt veszem észre, hogy ehhez már felnőttünk egy picit, én azt gondolom társadalmilag is, tehát, hogy nem a szemetet fogjuk odaadni a rászorulóknak, hanem tényleg olyan dolgot, amit még ők jó szívvel tudnak használni, és nálunk a mi gyűjtésünkben ez abszolút lecsapódik, tehát, hogy néha azt nézem, hogy figyelj, hát ezen még majdnem a címke rajta van, ezt miért adod oda? Hát mert nem tetszik már a gyereknek, és megtehetik azt, hogy mondjuk újat vásároljanak. Nekünk meg tök jól jön, mert alapvetően így szinte új eszközöket, új táskákat tudunk odaadni a gyermekeknek.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: A Tekárt ékszerlabor keretében leselejtezett elektronikai alkatrészekből, például alaplapokból és régi billentyűzetek gombjaiból készíthettek ismét medált, fülbevalót vagy kulcstartót az érdeklődő, kreatív résztvevők az újrahasznosítás jegyében a Békés megyei könyvtár digilaborjában. A részletekkel kapcsolatban Palkovics Brigitta, a könyvtár munkatársa adott tájékoztatást.
2: Ékszerkészítő webshopra várad az érdeklődőket, itt hát gyakorlatilag most már augusztus vége fele, tehát a könyvtári nyár vége fele. Milyen programmal készülsz most?
3: Ennek a programnak a fantázia neve a TechArt Ékszerlabor, ami azt akarja, hogy elektronikai hulladékból készítünk ékszereket, alaplapokból, billentyűgombokból, fülbevalókat, medálokat, karkötőt is lehet készíteni. Volt már ilyen foglalkozásunk, volt együtt a Digilaborban is, volt Pesten is. Most annyival dobom föl ezt a programsorozatot, hogy hoztam szárított virágokat is, és kicsit ötvözzük az elektronikai modern világot a természetes világgal, a természet adta kis szárított virágokkal.
2: Kicsit nőiesíted a programot.
3: Igen, igen. Egyébként fiúk is jönnek alkotni, de mondtam nekik, hogy lehet anyának, tesónak, barátnének készíteni így kis kedves kis ékszereket. Úgyhogy most egy picit próbáltam így feldobni, hogy kicsit a nyárhoz is színesítsem a programot.
2: Nyilván ugye azt gondolom, hogy mindenkinek tiszta, hogy ez egyfajta újrahasznosítás, tehát hogy talán innen is indult ez az egész projekt. Miért döntöttétek el, hogy szeretnétek egy ilyet is elindítani annak idején?
3: Hát több rétű ez a dolog. Egyrészt kaptunk leselejtezett billentyűzeteket egy cégtől, és szerettünk volna módot találni rá, hogy fel tudjuk használni ezeket az eszközöket, amiket megkaptunk, tehát ezek nem használható billentyűzetek, így csak újrahasznosítani tudtuk őket. A másik része, hogy alaplapokat szedtek össze az informatikus kollégák, és ezzel is szerettem volna kezdeni valamit, így utána jártam, hogy mik a lehetőségek, fel lehet-e egyáltalán használni ékszerkészítésre, ugye, ami a bőrünkkel érintkezik, megtaláltam a módját, hogy fel lehessen használni, és másrészt a Digilaborhoz nagyon illeszkedik ez a fajta alkotó foglalkozás, felhasználhatjuk az eszközparkunkat, mint a Dremel csiszolókat, lemezvágókat, snitzereket, mindenféle eszközt, amit bevásároltunk, és így most nagyon jól jönnek nekünk ez a foglalkozáshoz.
2: Egyébként honnan vetted az ötletet, hogy lehetne ezekből ékszereket készíteni, hiszen lehet, hogy én akár a pohár alatétre hamarabb gondolnék egy alaplap esetében, mint mondjuk egy ékszerre. Honnan jött a gondolat? Láttad már ezt valakitől?
3: Az a helyzet, hogy én szoktam ékszereket készíteni otthon is. Így.
2: Ennyire változatos dolgokból?
3: Hát most először csináltam ilyen hardware ékszereket, úgymond, de egyébként igen, mindenféle technikával készítettem már ékszereket. Másrészt utána jártam ugye az interneten, onnan is gyűjtöttem ötleteket, tehát hogy ez ilyen kollaboráció volt, úgymond.
2: Milyen volt a fogadtatása egyébként ennek az elején? Még meglepődtek, amikor megtudták, hogy itt milyen lehetőségek vannak?
3: Igen, először nem feltétlenül tudták, hogy mire kellene gondolni. Utána nagyobb fókuszt helyeztünk erre, hogy tegyünk ki fotókat, meg videót esetleg arról, hogy hogyan néz ki egy ilyen ékszerkészítés, vagy egy adott ékszer, ami elkészült, hogyan néz ki. De utána nagyon lelkesen csinálták a kulcstartókat, medálokat, úgyhogy szerintem sikere van.
2: És mennyi alapanyagotok van még? Sikerült már azért egy jó részét elhasználni a kapott dolgoknak, vagy van még bőven, lesz még ilyen foglalkozás bőven?
3: Hát kezdek kicsit kifogyni a színes alaplapokból, és a kollégák nem biztos, hogy örülnek nekem, hogy járok állandóan a nyakukra, hogy van esetleg még kiselejtezett alaplap. Van még valamennyi, csak nem feltétlenül. Igen. Úgyhogy van még bőven alapanyag, lesznek még foglalkozások, de egyébként, ha bárkinek van otthon, és szívesen várom az adományokat is ilyen tekintetben, főleg az alaplapok azok, amik gyorsan elfogynak, a szép színes alaplapok.
2: Jól tudom, hogy lesz még foglalkozás? Nem ilyen feltétlenül, de hogy talán Frida Kahlóra emlékeztek meg még a jövő hét folyamán, vagy két hét múlva?
3: Igen, augusztus 28-án lesz egy Frida Kahló tematikájú élményfestésünk. Erre már beteltek a helyek, úgyhogy nem tudok további jelentkezőket fogadni, de nagyon várom és nagyon készülök rá.
2: És egyébként ezeket leszámítva, hogyha véget ér a könyvtári nyár, ehhez hasonló kreatív foglalkozások ősszel, iskolaidőszakban várhatóak, vannak még.
3: Természetesen egész évben szoktak lenni foglalkozások, nem mindig olyan rendszerességgel, mint most nyáron volt lehetőségünk tartani, de mindig Halloween környékén is ünnepekhez kapcsolódóan szoktak lenni foglalkozásaink. A robotikára is lehet számítani, hogy folyamatosan lesz meghirdetve, úgyhogy egész évben várjuk a látogatókat itt a Digi Laborban.
2: Hogyha visszatekintesz erre a nyári időszakra egyébként, a várakozásokkal ellentétben, vagy azokkal megegyezően, mennyire volt érdeklődés itt a foglalkozások iránt? Én akárhányszor voltam, mindig voltak gyerkőcök, kisebbek, nagyobbak, de mit tapasztaltál?
3: Hát nekem is ez a tapasztalatom, hogy mindig van érdeklődés. A létszámot tekintve ez változó szokott lenni. Nyilván az emberek nyaralnak, a nagy melegben sokszor inkább otthon maradnak, de szerencsére mindig volt, ki miatt készüljünk, és gyakran egyébként még túljelentkezés is van egy adott népszerűbb ilyen kézműves alkotó.
2: És például ez döbbenet, hogy ennyire megtetszett nekik. Nem tudom, hogy maga a festés miatt, vagy Frida Kahlo miatt, hogy nem tudom, te mit gondolsz, hogy miért.
3: Én úgy érzem, hogy mostanában ez egyébként is felkapottabb típusú hobbi, foglalatosság, igen, mert több helyen is láttam, hogy tartottak, és most kicsit jobban benne van a köztudatban, így szerintem hamarabb felfigyelnek rá az emberek, úgyhogy lehet, hogy ez is hozzátartozott.
2: Meg gondolom, hogy például nem tudom, hogy erre a foglalkozásra, ha jól látom, nem kellett nagyon saját eszközzel készülni, hogy például az élményfestés milyen lesz, oda kell bármit hozzanak, vagy tudtok mindent biztosítani?
3: Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tudjuk biztosítani az alapanyagokat, eszközöket, úgyhogy nem kell hozniuk semmit, csak a lelkesedésüket.
0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A Táliber közösségfejlesztő alapítvány is számos programot szervez a fiataloknak, nem csak helyszínt biztosítanak más szervezetek eseményeinek. Az eddigi rendezvények tapasztalatairól Zsótér Máriával, az alapítvány elnökével beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában.
3: Van egyébként, vagy volt egyébként akár itt az elmúlt tanévben ehhez hasonló fiatalokat megmozdító programotok? Van ennek hagyománya, vagy ebben is egy picit azért ez újdonság volt?
4: Volt egy másik programunk, ennek volt része az Ökofesztivál is, ez a köztéri program, ami egy pályázati lehetőség volt számunkra. Ennek az volt a lényege, hogy mi arra pályáztunk, hogy anyagi támogatást és mentorálást és helyszínt biztosítsunk azoknak az ifjúsági közösségeknek, diák önkormányzatoknak, fiatalokkal foglalkozó szerveződéseknek, akik nálunk ott a ligetben valósítanak meg programot. Ebből valósult meg a Békéscsabai Diák Önkormányzat bája márciusban, majd pedig pályázat révén az Evangélikus Gimnázium Diák Önkormányzata a Vízműsuli Diák Önkormányzatával tartott egy nagyon klassz bulit a Liget udvarán. Így össze kell szednem hirtelen a gondolataimat. A Vízműsulinak a kollégiumi diák önkormányzata is a Szlovák Suli tartott egy nagyon klassz programot, és a közgének volt egy diák bulija még. És emellett támogatjuk azokat, vagy hát együttműködünk azokkal a szervezetekkel, akik nem a mi kezdeményezésünkre, de nálunk tartják meg a programjaikat. Így volt a Csabai Közösségi Alapítvány által támogatott, szintén Evangélikus Gimnáziumi Diák Önkormányzatos program egy nagyon klassz olyan ifjúsági program, amire meghívták a fiatalokkal foglalkozó szervezetek képviselőit, ők kitelepültek, és elhívták a diák önkormányzatokat, a leendő garajelölteket, már az alakuló stábok tagjait, és egy ifjúsági pikniket tartottak lényegében nálunk, és ez egy nagyon klasszul sikerült program volt, ami hát akár irigykedhetnék is, hogy nem nekünk jutott eszünkbe, hogy egy ilyen kitelepülő szervezeteket megszólító programot hozzunk létre, mert hogy ez nem csak a fiataloknak volt jó, hogy megismerkedhessenek a szervezetekkel, azokkal, akikhez ők fordulhatnának, vagy akik őket támogatják, hanem maguknak a szervezeteknek is lehetőséget adott arra, hogy bár tudunk egymásról, de most szemtől szembe találkozzunk, és egy picikét beszélgessünk egymással. És akár ezek az összetalálkozások egy ötletet, egy programot, egy együttműködést is kipattinthatnak egy ilyen alkalommal.
3: Tényleg egyébként, ha már irigykedés, meg ugye egymástól ötlet átvétel, ti mi az, amit egyébként a fiataloktól szívesen átvennétek, át tudtok venni, amit láttok, hogy esetleg ők már máshogy csinálják, mint ahogy ti csinálnátok, de mondjuk működhet az a gondolat. Láttatok ilyet az elmúlt évben, amit úgy szívesen átvennétek ti is, mint felnőtt szervezők?
4: Hát bevallom őszintén, hogy nem. De nem is ez le van a tehát, hogy nem is, ez nem probléma szerintem, mert hogy mi már annyi mindent láttunk, hogy így mi már csak a ciklikusságát tapasztaljuk meg annak, hogy 10 évvel ezelőtt is, 20 évvel ezelőtt is, 30 évvel ezelőtt is a fiatalok hogyan működtek, és előjönnek ugyanazok a problémák, ugyanazok a gondolatok, ugyanazok az ötletek, teljesen újként kipattanva a fiatalok fejéből, ami teljesen helyén való. Amit én szívesen átvennék tőlük, az így a kollégámmal boldogkatával szoktunk is ezen mosolyogni, az, hogy mennyire nem görcsölnek rá dolgokra. Lehet, hogy belül szoronganak, mert azért a sok kutatás mutatja ki azt, hogy a fiatalokban nagyon magas fokú a szorongás, de hogy mi nem ezt látjuk, hogy nagyon könnyen át tudnak siklani számunkra eszméletlen komoly problémákon. Talán ezt a könnyedséget kellene megtanulnunk, nem rágörcsölni dolgokra, hanem hanem hagyni, hogy megtörténjenek, lazán, és hogy néha nem megőrülni felnőttként attól, hogy csak úgy kiesnek a kezükből dolgok. Tehát csak egy nagyon egyszerű példát mondok. Ha megkérjük őket arra, hogy valamit hozzanak be a közösségi térbe egy rendezvény utáni pakoláson, tegyék le az asztalra, akkor azt ők ott leteszik gondolkodás nélkül, és nem gondolják tovább azt, hogy akkor az egyiket ide teszem, mert hogy a másikat oda teszem, beteszem a mosogatóba, esetleg elmosogatok, tehát a feladatot teljesítik, az a kérés, hogy tegyék le az asztalra, akkor ők leteszik az asztalra, és punktum. Tehát, hogy nem gondolják tovább ezeket a dolgokat. Valahol nekünk is ezt kellene megtanulni felnőttként, hogy ne görcsöljünk rá arra se, hogy ők miért nem úgy csinálják, ahogy mi gondoljuk, hogy csinálniuk kéne, meg hogy mi is egy kicsit könnyedebbek legyünk. Szerintem ez nekik is nagyon jót tenne, hogyha azt látnánk, hogy vannak a környezetükben olyan felnőttek, akik nem az iskolában a teljesítményt várják el tőlük, persze mi is a teljesítményt várjuk el tőlük a nem formális keretek között, de hogy sokkal lazábban tudunk együttműködni, hogy nem őrülünk meg, nem vesszük le a fejüket, hogyha hibáznak, hanem hogy a hibázás is, meg a tévedés is, meg a nem tökéletes munka is mindig a hétköznapjaink, meg az életünk szerves része. És szeretnénk nekik mindig megmutatni azt, hogy ezekből a helyzetekből lehet tanulni, és remélhetőleg legközelebb már másképp fogják csinálni.
0: Ugye azt mondtad, hogy most jelenleg helyszínt adtok, ugye több próbálnak, érkeznek hozzátok a fiatalok, viszont mikor lesz az első saját programot, amikor valóban nem csak helyszínt adtok, hanem ti vagytok a szervezők, van-e már terpen?
4: Igen, kettő ilyen programunk is lesz augusztus végén és rögtön szeptember 1-én. Augusztus 27-én tartjuk meg azt a programot, ami két részből áll, a Békés Vármegyei Rendőr Főkapitányság biztonságos bulizás pályázatán a Táliber Alapítvány is indult, és 300 ezer forint támogatást kaptunk ahhoz, hogy egy ifjúsági programot megvalósítsunk. Ennek két része van, az egyike a 2015-ben indult Békés Csabai ifjúsági évindítónak a megszervezése, ami egyben egy rendhagyó Békés Csabai ifjúsági kerekasztal ülés is lesz. Ezt nem egyedül szervezzük, hanem Békés Csaba önkormányzatával, mert hogy az önkormányzat volt az, aki 2015-ben elindította ezt az ifjúsági évindítót, aminek az a célja, hogy a fiatalokért dolgozók, a fiatalok közösségével szerveződései. Így a tanévindításkor találkozzunk egymással, egy picit rátekintsünk arra, hogy mi lesz a tanévben, ki hol tart most, milyen programjai vannak. Ez a kapcsolódás szó egy nagyon elcsépel, de hogy tudjunk egymáshoz kapcsolódni, ha csak a következő hónapokban, ha decemberig tekintünk. Szóval ez egy része ennek a december, ennek az augusztus 27-i programnak. A második része pedig 5 óra után kezdődik, az éjszakában nyúlóan. Ennek pedig a fő fókusza a drogprevenció, de ennek is nagyon az elsődleges prevenciós része. Inkább azt erősítjük ki, hogy hogyan lehetünk jól a hétköznapjainkban, hogyan tudunk bármilyen rossz dologra, szokásra, káros szenvedélyre nemet mondani, és azt erősítjük a fiatalokban, hogy hogyan lehetünk tényleg jól. Mik azok az apró dolgok, amik nekünk megkönnyíthetik a hétköznapjainkat, és akkor ebben ilyen nagyon egyszerű programelemek lesznek, ahol beszélgetni lehet, ahol rajzolni lehet, ahol kipróbálhatnak egy-egy játékot a fiatalok. Ezeket a helyszíneket felnőttek vezetik, vagy kortárs segítők. Ami nekem így nagyon tetszik ebből az egész programból, hogy különböző méretű és technikájú felszíneket fogunk biztosítani, ahol a fiatalok, meg az odaérkező akár felnőttek is kiélhetik a kreativitásukat, természetesen megfelelő segítő szakember lesz jelen, aki támogat, biztat, de minden helyszínen ilyen lesz, és nem marad el a szokásos ligeti ifjúsági teres gofrisütés sem, úgyhogy lehet jönni akár a játszótéren játszó szülőknek, nagyszülőknek, gyerkőcöknek is a gofrinkat megkóstolni.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: ki a fellépőket és zenekarokat, illetve keresik-e őt magát különböző együttesek fellépési lehetőségért.
1: Még egy pár szó így a művelődés szervezéssel kapcsolatban, és ugye némiképp érintett vagyok én is ebben a témában, nem a művelődés szervezésben, hanem ugye együttes részéről. Bizonyára, mint minden szervezőhöz hozzád is özönlenek az e-mailek, hogy hívjál meg fellépni, mert mi jók vagyunk. Abszolút nyitott vagy, ha nem is mindenkinek, de a legtöbbjének adsz fellépési lehetőséget, vagy azért szelektálsz? Tehát mi alapján hívsz meg egy mondhatni nulla média háttérrel és támogatottsággal működő együttest, ha meghívsz, persze.
2: Hát ez nagyon jó kérdés. Nyilván természetes szelekciót végzek igazából az e-mailek elolvasása alapján. Például nekem az mindig egy olyan szempont, amit előtérbe veszek, hogyha legalább úgymond közeli, hogy Békés megyei, vagy ebből a régióból származó, tehát az, hogy egy kezdő győri együttest elhívjak, és legyen 15 ember rajta, aki talán meghallgatja őket, ezzel magamat és őket se akarom terhelni, viszont én úgy gondolom, hogy a megyei, illetve a régióbeli együtteseknek nagyon szívesen adok. Nyilván ezeknek sok esetben anyagi háttere is van, kevesebb az úti költsége, hogyha esetleg ezt kér. Mondom azt, hogy mindnek, hát amennyi e-mailt kapunk, azt teljesen lehetetlen lenne mindnek bemutatkozási lehetőséget adni. Ugyanakkor, ha valakit azt látom, hogy kicsit mást, kicsit újabbat képvisel, akkor mindenképp felcsillan a szemem, hogy jó lehet. Amit még ilyen nagyobb rendezvényünk egyébként, és ezzel össze tudok egy kicsit kapcsolni, hogy minden évben, sajnos az idejében ezt nem tudtuk megszervezni, viszont minden évben megszervezzük a Mezőkovácsházi Fürdőfesztivált. Ez kifejezetten fiataloknak, tehát ez a 14 és 25 év közötti talán a fő célcsoport. Ez egy strandon megrendezett nagy rendezvény, ahol kifejezetten gyerekeknek és fiataloknak szóló programokat készülünk.
1: Illetve régebb volt a fiataloknak, igen.
2: Régebb volt. Nekik is nyilván, tehát ez már kinőtte magát annyira, hogy már a teljes településen. Úgymond minden korosztálynak kell egy valami programelem, ami vonzóvá teszi neki azt, hogy kijöjjön a strandra arra az egy napra. És most kérdezted, hogy lehetőséget adunk-e. Ennél a rendezvénynél volt egy olyan történetünk, hogy kaptam egy ajánlatot, hogy hát figyelj Balázs, most van egy új zenekar, szerintem jók lesznek, próbáljátok meg, és viszonylag baráti áron el tudnak most jönni hozzátok. És mikor így láttam leírva a nevüket is, hogy Valmar, kik ezek, te jó Isten, és mondta a srác, hogy hát fiatal a srácok, de hidd el, hogy jók lesznek. És tényleg a mostani, tehát látva az árakat az együttesek, illetve fellépők árát, hát szerintem a mostani árukhoz képest 10%, kevesebb, mint 10%-ért tudtuk akkoriban a Fürdőfesztiválon a Valmart színpadra állítani, amikor megérkezett a Maris Peti a kis narancsárga felsőjében, még tényleg senki nem ismerte az országban szinte, viszont rá egy évre már, vagy másfélre, talán akkor meg pedig már vezetett műsort. Tehát az egyik kereskedelmi tévé csatornán vezetett műsort, és jutólag, és sok ilyen volt egyébként, amikor elkaptuk azt a pillanatot. Ez volt az egyik véglet, hogy a Valmar, viszont például 4-5 Covid után egy-két évvel akkor volt az, hogy úgy voltunk vele, hogy nem volt minden kovácsházi napokon, ami augusztus 20-án van, arra próbálunk törekedni, hogy legyen egy igazán nagy húzónév. Ez általában élő koncerttel, tehát hogy legyen egy élő koncert, ne csak fél playback előadások. Itt most pont egy fél playbacket hívtunk akkor, viszont úgy voltunk vele, hogy még Kovácsházán nem járt Korda György és Balázs Klári, és 2022 környékén talán, akkor mi meghívtuk őket, és ott is volt nekik ez a, azt hiszem a Reptérnek volt valami évfordulója, amikor ismét felkapták őket, és most már csak élő zenekarra.
1: Az a Reptér az egy olyan sláger, hogy annak minden évben van valamilyen évfordulója. Igen. Tehát mit tudom én, akkor született a szövegíró, akkor született a zeneszerző, tehát mindig van valami évfordulója.
2: Igen, de hogy úgy éreztük, hogy őket hívjuk meg, mert a költségvetésünkben akkor még belefért, de rá egy évre már nem fért volna bele, vagy most se férne bele, viszont ezt úgy érzem, hogy így járt nálunk a Follow the Flow is egyébként, hogy ők abban az évben kaptak, ha jól emlékszem, zenei díjat, Petőfi zenei díjat,

0: és utána évben már nem tudtuk volna megfizetni az ő koncertjüket. Ilyen szempontból úgy érzem, hogy mindig valahogy ránk kacsint a szerencse, vagy csak egyszerűen jól tudunk választani, ezt nem tudom, de igen, itt ebből azt, ugye onnan indultunk, hogy adok-e lehetőséget, tehát elmondható, hogy én vagyok az, aki adott lehetőséget a Walmartnak.
1: Oké, művelődés szervezőként lehet, hogy egy kicsikét furi lehet ez a kérdés, de megkockáztatom. Mit javasolsz azoknak a zenei formációknak, most függetlenül attól, hogy most szóló előadóról van szó, vagy együttesben működő zenészekről, mit üzensz nekik, hogy mire figyeljenek, hogyha a fellépéseket szerveznek? Hogy biztosan meg legyenek hívva. Tudom, hogy nincs ilyen tuti tipp, de hát ha tudsz néhány kis pozitívumot mondani azoknak a fiatal feltörekvőknek, ugye, akiknek, amint említettem, nincsen média hátterük, és csak így e-mailezgetve tudják reklámozni magukat. Mit üzensz nekik?
0: Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos manapság már akár, nem azt mondom, hogy magánszemélyként is, de ha bárki valamennyire is benne van a közéletben, vagy ebben a kulturális életben, fontos egy ilyen személyes brand építése is, ami úgy gondolom, hogy tehát hogy megválogassuk azt, hogy mit rakunk ki például a közösségi oldalainkra, és úgy gondolom, hogy a marketing, a közösségi média, ezen nagyon jó lehetőségeik vannak. Ne is beszéljünk a mesterséges intelligenciáról, ami ugye most betört, tehát én nagyon sajnálom szegény grafikusokat például, amennyi AI generált plakátot látok manapság.
1: Igen, zárójeles gondolat, én mint számítógépes grafikus, én is a 2000-es évek elején tettem le ezt a csodálatos szakmát, akkor még ez menő szakmának számított, most már semmit nem ér. Igen, én is ugye látom ezeket az AI-os plakátokat, és gyakorlatilag mindegyik ugyanúgy néz ki. Tehát, igen, hogyha már ránézel valamelyiknek, ugyanazok a piktogramok, gyakorlatilag az elhelyezkedés is, úgyhogy elképesztő, és annyira silányítják ezt a grafikusi fogalmat.
0: Viszont arra nagyon jól lehet használni, tehát tényleg lehet a munkaidődet lerövidíteni, vannak olyan dolgok, tehát hogyha például, amit kérdeztél, hogy egy kezdő feltörekvő, tehát egész nyugodtan ír le neki a mesterséges intelligencia, hogy ti egy 5 fő zenekar vagytok, és szeretnétek fellépéseket kapni, írjál nekem ehhez egy szöveget, csináltam már ilyet.
1: Ja, ilyen kiajánló szöveget.
0: Így van, és tényleg ilyenben szerintem viszont nagyon jó, tehát kicsit lehet rajta igazítani, egy kicsit a magadévá tenni, és úgy gondolom, hogy akkor mindenképp szeretnék oda visszatérni, tehát hogy a marketing, az, hogy igenis legyen nyomulós, igenis kell, akkor hetente küldje el az e-mailjét.
1: Várja, mert jegyzetelek közben, igen.
0: De ezt tudom nekik javasolni egyéb iránt. Nyilván én zenei tippet nem fog nekik tudni adni, hogy milyen zenét csináljanak, és akkor megint visszatérhetünk a mesterséges intelligenciához, ugye, hogy egyéb iránt én rengeteg olyan zenét hallok kocsiban ülve, megyünk haverral, mondom, de jó az a zene, mi ez? És akkor mondja, hogy hát igen, ilyen zene, de amúgy világbajnok, tehát nagyon jó, de sajnos ez az annyira az életünk része lesz, hogy sajnos erre fel kell készülnünk, és ha kell, akkor át kell képeznünk magunkat, de nyilván a színpadon az AI nem fog ott állni. Tehát ott nektek kell zenét varázsolni, zenét adni, hogy azt élvezze a közönség. Én ennyit tudok nekik javasolni, hogy legyenek rámenősek. Biztos vagyok, hogy mindenkinek van a telefonjában olyan szám elmentve, hogy utána van írva, hogy nevet fel, de nyilván idáig ne jusson el senki. Tehát én nem mondom azt, hogy nagyon nyomulós legyen, de igazából úgy gondolom, hogy volt, na jó, bevallom őszintén, nekem is volt már ilyen, hogy na jó, van, most már 28-ra hívott, nézzük meg, mit tud, és adunk neki lehetőséget. Ez legyen akár egy feltörekvő zenekar, de volt van már így színházi előadással is egyéb iránt. Mert tudom, hogy ők is ebből élnek. Nekünk, mi nem ebből élünk, ugyanakkor feladatunk az, hogy kultúrát szolgáltassunk a lakosságnak, ha úgy lehet ilyen szakbarbár nyelven fogalmazni. És igazából volt már olyan, hogy egy ilyen, a jó van, csináljuk történetből lett egy sikertörténet utána.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. Botyánszky Bence, Békés Csabai óvóbácsit nagyon sokan ismerik a városban és a környéken is, ugyanis több éve foglalkozik már jótékonykodással a tanévkezdést megelőzően. Ez idén sincsen másként, a részletekről vele beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában. A Tekárt ékszerlabor keretében leselejtezett elektronikai alkatrészekből, például alaplapokból és régi billentyűzetek gombjaiból készíthettek ismét medált, fülbevalót vagy kulcstartót az érdeklődő, kreatív résztvevők az újrahasznosítás jegyében a Békés megyei könyvtár digilaborjában. A részletekkel kapcsolatban Palkovics Brigitta, a könyvtár munkatársa adott tájékoztatást. A Táliber közösségfejlesztő alapítvány is számos programot szervez a fiataloknak, nem csak helyszínt biztosítanak más szervezetek eseményeinek. Az eddigi rendezvények tapasztalatairól Zsótér Máriával, az alapítvány elnökével beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában. Gigac Balázs műsorvezető, művelődés szervező járt a Körös Hírcentrum stúdiójában a közelmúltban, ahol beszélgettünk a szakemberrel arról is, hogy egy általa szervezett rendezvényre mi alapján választja ki a fellépőket és zenekarokat, illetve keresik-e őt magát különböző együttesek fellépési lehetőségért. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Sok zene és még több.
5: Start Rádió.
4: Magyar óra.
6: Start Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 17-e hétfő, déli 12 óra van. Civil összefogással mentik a halállományt a gerlai holtágon. Elindult a szavazás a Tesco Start a Jövőért programjában Békés vármegyében. Sportfogadásokkal csalt ki több mint 2 millió forintot egy békési férfi. Szabálytalan hulladék égetés miatt emeltek vádat egy szarvasi férfi ellen. Már is mondom a részleteket. A nyári kánikulában a vizek felmelegedése és az oldott oxigén drasztikus csökkenése súlyos veszélyt jelent a halállományra, különösen az ivadékokra. A megszokott reakció ilyenkor gyakran a tehetetlen felháborodás vagy a hatóságok bírálata. Ám egy Békés megyei telektulajdonos most azt mutatta meg, hogy a cselekvés sokszor többet ér a szavaknál. Saját költségén kezdte el oxigénnel dúsítani a gerlai holtágvizét. Az Élővíz csatorna horgászai Facebook csoportban megjelent bejegyzés szerint a férfi felismerte, hogy a rendkívüli szájos meleg időszakban a vízügyi szakemberek erőfeszítései ellenére is óriási nyomás nehezedik a természetre, ezért egy egyszerű 20-pár ezer forintos zagyszivattyút állított üzembe a partról, hogy segítse a víz oxigén ellátását. A szivattyú óránként 15-20 köbméter vizet csobogtat és porlaszt vissza a mederbe, friss oxigént juttatva a víz felszín alá. Időkapcsolóval működik, a legmelegebb délutáni órákban is éjszaka dolgozik, amikor a vízinövények már nem termelnek oxigént, hanem maguk is elvonják azt a vízből. A hatás azonnali, a kis halak és ivadékok tömegével gyűlnek a kiömlő nyíláshoz, hogy hozzáférjenek az oxigéndús vízhez. A bejegyzés írója hangsúlyozza, nem a hatóságok bírálatára van szükség, hiszen a vízügyi szakemberek erejükön felül dolgoznak. Inkább egy új szemléletmódra és civil összefogásra hívja fel a figyelmet, amelyben a helyiek saját eszközeikkel egészítik ki a központi védekezést. A kezdeményező több lépést is javasol a környékbelieknek. Úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha minél többen nem csak hanem tettekkel, szavakkal és akarattal járulnának hozzá ahhoz, hogy megújulhasson a szemlélet és hatékonyabban dolgozhassanak együtt a civilek és a hatóságok. Ez a felelősségteljes lokálpatrióta hozzáállás, az úgynevezett vízőrzés azt mutatja, hogy a klímaváltozás okozta ökológiai kihívásokra nem csak felülről érkezhet válasz. Az élővíz csatorna és a gerlai holtág élővilágának megőrzése közös érdek, és sokszor egyetlen kerti szivattyúnyi segítség is életet menthet. Elstartolt a Tesco Start a Jövőért pályázati programjának szavazási szakasza. A vásárlók Békés vármegyében 7 áruházban voksolhatnak 6 helyi kezdeményezésre, és a pénztároknál kapott zsetonok bedobásával dönthetnek arról, melyik projekt mekkora támogatást kapjon. A szavazás szeptember 6-áig tart. A támogatással többek között sajátos nevelési igényű diákok délutáni foglalkozásai, közösségi magbőrze és óvodai tündérkert is megvalósulhat. A Tesco idén tavasszal 4. alkalommal hirdette meg a helyi közösségeket segítő programot. A felhívásra 297 pályázat érkezett, amelyek közül szakmai értékelés után 159 projekt jutott tovább, köztük 6 Békés vármegyei kezdeményezés. A vásárlók most arról dönthetnek, mekkora támogatást kapjanak. Az áruházlánc országosan 57 millió forintot biztosít a megvalósításra. A körzeti rangsorban a legtöbb zseton gyűjtő projekt 500 ezer, a második 300 ezer, a harmadik pedig 150 ezer forint támogatást kap. A vásárlók minden vásárlás után járó zsetont az általuk választott pályázat gyűjtő edényébe dobva alakíthatják a sorrendet. Hevesi Nóra, a Tesco Magyarország kommunikációs vezetője elmondta, a Békés vármegyei pályázatok is jól mutatják, hogy mennyi kreatív, valódi változást ígérő ötlet születik a helyi közösségekben. Hangsúlyozta, hogy a program ereje abban rejlik, hogy a vásárlók is aktív részesei lehetnek a döntésnek, és arra biztatta őket, hogy minden vásárlásnál kérjék és dobják be a zsetonokat, mert egy apró mozdulat is közelebb vihet egy jó íj megvalósulásához. A szakmai bírálók 6 kiemelkedő kezdeményezést további 500 ezer forintos külön díjjal ismernek el. A díjazottak között van a Jussz Zsigmond városi könyvtár, amely nyomozós könyvtári kincsvadászattal ösztönzi a fiatalokat az olvasásra és a könyvtári terek játékos felfedezésére. A szavazás 2026. szeptember 6-áig tart.